egészségügyben. Úgy fogalmazott, hogy a Réti Pál Kórház endokrinológiai osztályán olyan munkát végezhet, amelyet valóban szeret és amely számára örömforrás, hiszen sokat ad és sokat kap általa. A rendezvényen a Jókai Színház művészei is közreműködtek. Mozgalmas hónapokon van túl a Békés Csabai Turisztikai Egyesület, amely továbbra is az aktív kerékpáros turizmus fejlesztését tartja fő feladatának. Az eddigi eredményekről és a következő időszak terveiről Upauszki Zoltán elnök számolt be. Elmondta, hogy idén is számos olyan programot szerveztek vagy támogattak, amelyek a szabadidős sportot, a közösségépítést és a turizmus erősítését szolgálják. Kiemelte az 5. Háromváros Kerékpáros Fesztivált, amely ismét bizonyította, hogy a kerékpározás képes összekötni településeket, Békés Csabát, Békést és Gyulát, közösségeket és generációkat. A rendezvény zászlós hajója továbbra is a Háromváros Kerékpáros Körtúra, amely családoknak, baráti társaságoknak és rendszeresen bringázóknak kínál kiváló lehetőséget. Az idei újdonság a Wenkheim 50 teljesítménytúra volt, amely a tapasztaltabb kerékpárosokat szólította meg. Emellett látványos program elemként szerepelt az országos triálbajnokság is. Az elnök arról is beszélt, hogy a Tour de Hongrie első szakaszának befutója Békés Csabán volt. Az egyesület segítette a verseny népszerűsítését, a közösség bevonását, és egy különleges túrát is szervezett, amelyen a résztvevők végig tekerhették a verseny útvonalát. Kiemelte, hogy fontosnak tartják a fiatalok megszólítását, kerékpáros osztálykirándulásokat szerveznek, ahol a diákok nem csak mozognak, hanem megismerik a Körösök vidékének természeti és kulturális értékeit is. A nyári időszakban ismét elindulnak a békési kastélyok bringás vándortáborok. A Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetséggel együttműködve idén 18 tornosban szervezik meg a tábort, amelyre az ország számos pontjáról érkeznek fiatalok. 6 napon át kerékpárral járják be Békés megye kastélyait, történelmi emlékhelyeit, a Körösök menti természeti környezetet és a térség látnivalóit. Opauszki Zoltán hangsúlyozta, hogy Békés Csaba már az ország egyik kedvelt kerékpáros turisztikai központjává vált. Ehhez hozzájárulnak a térség természeti adottságai, a folyamatosan fejlődő kerékpáros infrastruktúra és a széleskörű összefogás. Céljuk, hogy tovább erősítsék a város és a térség kerékpáros vonzerejét, és minél több látogatót ösztönözzenek arra, hogy két keréken fedezze fel a vidéket.

0: A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 57. vándorgyűlésének ünnepélyes megnyitóján Kecskeméten átadták az év fiatal könyvtárosa díjat. Az elismerést idén Földesi Csenge vehette át, aki nem a Podcast, mint Kulturális Médium című pályaművel pályázott. Földesi Csenge szakmai útja a Partiumi Keresztény Egyetemről és a Szegedi Tudomány Egyetemről a kulturális és média területen át vezetett a Békés megyei könyvtárig. Munkáját végig kíséri a kultúra iránti elkötelezettség, az irodalom szeretete és a közösségi tudás közvetítés fontossága. Pályaművében azt vizsgálja, hogyan válhat a podcast a könyvtárak kulturális küldetésének és tudás átadó szerepének korszerű, hatékony eszközévé. Az év fiatal könyvtárosa díja Magyar Könyvtár Társok Egyesülete és az Informatikai és Könyvtári Szövetség közös szakmai elismerése, amelyet minden évben olyan fiatal szakembereknek ítélnek oda, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a könyvtári területen. Pénteken kora délután két mezőgazdasági gép tűzhöz is riasztották a tűzoltókat Békésvár megyében, derül ki a katasztrófa védelem közleményéből. Gesztkül területén egy búzatáblában bálázó gép gyulladt ki. A lángok átterjedtek a tarlóra is, és mintegy 10 hektárnyi terület égett le, több bála is meggyulladt. A gyulai hivatásos és a komádi önkormányzati tűzoltók több vízsugárral körülhatárolták, majd eloltották a tüzet. Személyi sérülés nem történt. Konágot a külterületén egy kombány belseje kapott lángra aratás közben. A mezőkovácsházi hivatásos tűzoltók eltávolították a gép zárt részének burkolatát, egy vízsugárral megszüntették az izzást, majd kiszerelték a károsodott alkatrészeket. Az eset során itt sem sérült meg senki. A Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság május 25-én szakvezetéses kirándulást tartott a Cserebökényi Csavargás címmel, amely az ős Maros egykori medrének térségét mutatta be az érdeklődőknek. A túra az egykori Cserebökény központjából indult, ahol a résztvevők először a település táj történetéről hallhattak összefoglalót. Ezt követően a terület növény- és állatvilágát ismertették velük, majd mintegy 9,5 kilométeres, közel 4 órás útvonalon járták be a vidéket. A kirándulók megfigyelhet a hajdani széles és mély folyómedrek maradványait, majd egy fennmaradt ér mentén folytatták az utat. A szakvezető arról is beszélt, hogy az elmúlt évek száraz időszakai milyen változásokat okoztak a növényzetben. A földutak mentén kecskebúza, a gyepes részeken pedig kisebb állományú magyar szegfű is megjelent. A kirándulók őzeket, dámszarfasokat is megfigyelhettek, és elhaladtak a terület névadó kurgánja a terehalom mellett. A program végén egy műfészek telepet is felkerestek, ahol a kék és vörös svércsék rövid időre elhagyták fészkeiket. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
4: Nyári gyermekétkeztetés indul Békéscsabán, könyvben mutató a Lencsésin. 16 embert fogtak el a sarkadi drograzzia során. Hőségriadó Békéscsabán ivókutak és hűvös helyek segítik a lakosságot. Már is mondom a részleteket. Idén nyáron is biztosít szünidei gyermek étkeztetést Békéscsaba önkormányzata június 29 és augusztus 27 között. A hátrányos helyzetű, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára napi egyszeri meleg étkezést adnak. A szünidei étkeztetés részben kötelező önkormányzati feladat. A gyermekvédelmi törvény előírja, hogy 43 napon át biztosítani kell a rászoruló gyerekek számára a napi egyszeri meleg ebédet. A támogatást az 5 hónaposnál idősebb 18 év alatti gyermekek vehetik igénybe előzetes jelentkezés alapján. Békéscsabán jelenleg közel 200 gyermek kap rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, közülük mintegy 100 minősül hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek. Varga Tamás alpolgármester elmondta, hogy 5 helyszínen 12 és 13 óra között vehetik át az ebédet azok, akik jogosultak és előzetesen igényelték. A tapasztalatok szerint a családok többsége hazaviszi az ételt, akár előre elkészített, akár saját tiszta ételhordóban. Az önkormányzat a kötelező feladatokon túl önként vállalt támogatást is nyújt azoknak a családoknak, akik rendkívüli családtámogatási kedvezményben részesülnek. Az alpolgármester közölte, hogy 4,5 millió forintot különítettek el erre a célra, és a családok rendszeresen élnek is a lehetőséggel, hiszen így biztos meleg ebédet vihetnek haza a gyermeküknek. Az étkeztetés gyakorlati lebonyolításáról Német Lajosné az egyes számú iskolacentrum központi konyha élelmezés vezetője számolt be. Több átviteli ponton a Lencsési úti általános iskolában, a Nemes Tihamér középiskolánál, a Bajza konyhán és a Madács utcán vehetik át a szülők az ebédet. Július végéig az egyes számú konyha biztosítja az étkezést, augusztustól pedig a Lencsési úti iskola veszi át a feladatot. Jelenleg mintegy 600 óvodás, 350 általános iskolás és néhány középiskolás ellátását végzik. A tavalyi adatok szerint a program jelentős segítséget nyújt, tavaly összesen 4578 adag térítésmentes ebéd készült, a nyári időszakban pedig mintegy 110 család kérte az ellátást, közülük 68 gyermek mind a 43 munkanapon részt vett a programban. A Lencsési Könyvtárban tartott előadást és könyvbemutatót a minap Bódin Iklósné Tóth Mária Magdolna naplóírással kezdődött könyv lett belőle címmel. A program moderátora Andó István tudományfilozófus volt. A batonyai születésű szerző 1982-től mintegy 4 évtizeden át élt Békéscsabán. Pályáját óvónőként kezdte, majd több intézményben, köztük a Kemény Gábor szakközépiskolában és az ILS felnőtt képző intézményben is dolgozott. Volt könyvtáros, kulturális menedzser, később egyéni vállalkozóként tanított és kommunikációs tréningeket tartott. Elmondása szerint volt egy 8-9 éves időszak az életében, amikor érzelmileg és lelkileg is mélypontra került, és az írás jelentette számára a kapaszkodót. 2013-ban elveszítette barátnőjét, ami erős halálfélelmet váltott ki benne. Egy intuíció hatására kezdett írni, és több mint 2 évig tartott, mire mindezt feldolgozta. Ebből született meg könyve A gyógyító út. A szerző hangsúlyozta, hogy a kötet önterápiás jellegű, de nem nehézségeit írja le, hanem felismeri. Úgy fogalmazott, nem az a lényeg, mi történik velünk, hanem az, hogy hogyan dolgozzuk fel a történéseket. Kiemelte, mennyire meghatározó, milyen impulzusokat kap egy gyermek a szüleitől, hiszen ezek végig kísérik az életét, ahogyan az ő esetében is. Vallja, hogy ez az út új felismeréseket hozott számára a spiritualitás felé. Már 37 éves korában elindult benne a kérdés, hogy ki vagyok, mi vagyok és mi végre vagyok. Később megértette, hogy semmi sem véletlen, és fontos ismerni az összefüggéseket, miért hozunk bizonyos döntéseket, és milyen előzmények vezetnek hozzájuk. Az előadás végén kötetlen beszélgetést következett. A résztvevők többek között arról gondolkodtak, hogy jól bánunk-e magunkkal, mennyire figyelünk a gondolatainkra, a múltban vagy a jelenben élünk-e, hogyan kezeljük a problémáinkat, milyen példát mutatunk gyermekeinknek, van-e hitünk, amely átsegít a nehézségeken. A szerző szerint hit nélkül lehet élni, de nem érdemes.

0: A másodfokú, majd a hétvégétől életbe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt több fontos információt tett közzé a Békéscsabai önkormányzat. A városban működő ivókutakból és úgynevezett kék kutakból friss vizet lehet vételezni, emellett több klimatizált vagy hűvös hely is nyitva áll azok előtt, akik napközben szeretnének elbújni a forróság elől. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint meghosszabbították a másodfokú riasztást, szombattól keddig harmadfokúra emelték azt az ország teljes területén. A fokozódó hőség miatt a Békéscsabai önkormányzat részletes tájékoztatást adott a városban elérhető vízvételi lehetőségekről és hűsörőpontokról. A város Facebook oldalán ismertették, hogy Békéscsabán 249 kék kút és ivókút üzemel, a nyári időszakban több helyen tűzcsapokból is lehet vizet tölteni. Azt javasolják, mindenki vigyen magával kulacsot, és ha kiürül, töltse meg valamelyik útnál, valamint ügyeljen a megfelelő folyadékbevitelre a nap folyamán. A közzétett térkép szerint a kék kutak hálózata sűrű a belvárosban, de jól ellátott Jamina, Lencsési lakótelep, Mezőmegyer és Gerla is. A tanyás térségekben szintén találhatók vízvételi pontok. A város több napközben nyitva tartó klimatizált helyet is biztosít a lakosságnak. Kiemelték, hogy hőségriadó idején ezeket bárki igénybe veheti, függetlenül attól, hogy az adott intézménynek egyébként tagja vagy látogatója-e. A Békés megyei rendőrök legutóbbi összehangolt akciójukban 16 embert fogtak el és hallgattak ki kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt. A hat terjesztő mindegyike sarkodon árulta a drogot, vásárlóik pedig a városból és a környező településekről érkeztek hozzájuk. A rendelések során igyekeztek óvatosan fogalmazni. Volt olyan vevő, aki munkás mellényt kért, így utalva a tiltott szerre. Június 22-én hajnalban nagy volt a rendőri jelenlét sarkodon, a Békés, a Jász-Nagykunszolnok és a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrök hat helyszínen csaptak le egyszerre. A rajtaütés során 16 ember kezén kattant a bilincs, közülük 6-ot kábítószer kereskedelemmel, 10-et pedig birtoklással gyanúsítottak. A terjesztők kapcsolatban álltak egymással, és időnként egymás vevőit is kiszolgálták. A rendőrök beszámolója szerint a vásárlók rendszerint kerülgették a konkrét megnevezést, és különféle kódneveket használtak. Az akció során több mint fél kiló kábítószer, gyanús fehérport, közel 2 millió forint készpénzt, valamint autókat, aranyékszereket és olyan számítástechnikát, eszközöket is foglaltak le, amiknek közük volt a bűncselekmény elkövetéséhez. A Békés vármegyei rendőrfőkapitányság felderítő osztályának munkatársai őrizetbe vették a kábítószer kereskedelemmel gyanúsított hat férfit. 4 új hűtő-fűtő klímaberendezéssel gazdagodott a Lencsési óvoda Manóvár tagóvodája önkormányzati, vállalkozói és céges összefogásnak köszönhetően. A fejlesztés révén a nyári karbantartási szünet után valamennyi csoportszobában biztosított lesz a megfelelő hőmérséklet, így a gyerekeket és az óvoda pedagógusokat is komfortosabb környezet várja majd. Az együttműködés néhány héttel ezelőtt indult, amikor Dinya Gábor önkormányzati képviselő intézménybejárást egyeztetett az óvoda vezetésével. A megbeszélésen derült ki, hogy az épületben nincs klímaberendezés, pedig a nyári hőségben jelentősen javítaná a csoportszobák komfortját. A képviselő elmondta, hogy amióta önkormányzati képviselőként dolgozik, kiemelt szempont számára a gyerekek és a családok támogatása. A nyári napközis ellátás miatt különösen fontosnak tartotta a fejlesztést, és hálás minden közreműködőnek, hogy az összefogás eredményeként ez megvalósulhatott. Futaki Krisztián, a Lencsési óvoda igazgatója kiemelte, az intézmény korszerű infrastruktúrával rendelkezik, de az egyre forróbb nyarak komoly kihívást jelentenek. Hozzátette, hogy a dolgozók nevében is nagy örömmel fogadják a támogatást, hiszen mostantól mind a 4 csoportszobában lesz klíma, így a karbantartási szünet után optimális hőmérsékleten fogadhatják a gyerekeket. A kezdeményezéshez a VTS Hungary is csatlakozott, amely 4 klivet hűtő-fűtő klímaberendezést ajánlott fel. Halmi Zsuzsanna, a cég marketing vezetője hangsúlyozta, a társadalmi felelősségvállalás fontos része működésüknek, és örömmel támogatnak olyan ügyeket, amelyek gyerekeket vagy közösségi intézményeket segít. A klímák felszerelését a Bevon Trade vállalta. Bevon János ügyvezető azt mondta, hogy eredetileg 3 készülék telepítését tervezték, de amikor kiderült, hogy 4 csoportszoba működik az óvodában, nem szerették volna, hogy bármelyik kimaradjon. A VTS Hungary azonnal jelezte, hogy 4 készüléket biztosít, a vállalkozás pedig örömmel vállalta mindegyik szakszerű felszerelését.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Mitykó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgató lesz, aki létrehozta Békéscsaba első művészeti képzését. A Békéscsabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium iparművészeti tagozatának jogelőd intézményét létrehozva a ruhaipar igényeire szabott, magas szakmai színvonalú művészeti oktatást honosított meg Békéscsabán. Emellett fizika-kémia szakos tanárként pallérozta diákjai tudását, miközben filozófiai, szociológiai témájú doktori értekezést is írt. Több könyvet és publikációt jelentetett meg, mint Szent Györgyi Albert életének és pedagógiai módszerének kutatója. Beszélgetésünkben izgalmas részletek és érdekességek hangzanak el a Nobel-díjas magyar-amerikai orvos-biokémikusról, bemutatjuk a C-vitamin felfedezőjét, mint embert, mint az emberiség jövőjéért aggódó humanistát, de szó lesz Szent Györgyi Albert legnagyobb szakmai elismerés utáni életéről és a tudományos és közéleti tevékenységéről is. Tartsanak velünk!
1: Magyar óra!
2: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mityko György vagyok, a Körös Hír Centrum tudósítója. A mai vendégem Békés Csaba meghatározó középiskolájának, pontosan annak jogelődjének volt az igazgatója, aki közismerten kutatja és ápolja jeles tudósunk, Szent Györgyi Albert életét. Köszöntöm a stúdióban dr. Szemenyei Sándort, a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium jogelődje, a Ruhaipari és Iparművészeti Szakképző Iskola és Kollégium nyugalmazott igazgatóját. Köszöntelek, és köszönöm szépen, kedvesen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Örömmel tettem, mert a Szent Györgyi Albert egy olyan példakép az életemben, pályámon, hogy mindenkor szívesen beszélek róla.
1: Fizika-kémia szakon végeztél, illetve filozófiát is tanultál az egyetemen. Általad jött létre Békés Csaba első művészeti iskolája, hiszen adaptívan a ruhaipar igényeihez kapcsolódó iparművészeti képzés jött létre az irányításoddal, melyet a vezetésed alatt grafikával is kibővített az iskola. A hallgatóknak elárulhatjuk, hogy mi művészeti programokon ismerkedtünk meg évekkel ezelőtt. A Csaba Gyöngye Kulturális Központban számos kiállításon találkoztunk, hiszen lelkes művészetpártoló vagy. A kedves feleségeddel együtt rendszeresen jártok kiállításokra, megnyitókra, és a Szegya kiállításaid is nyomon követitek. Hogyan jött a tudomány és a művészet, a reál és a humán műveltség az életedbe? Mikor döntöttél arról, hogy a fizika és a kémia mellett a filozófiával is foglalkozni szeretnél, mi ennek a története?
2: Igen, hát ugye sokszor egy különös párosítás, hogy a természettudomány, művészet, hogy kapcsolódik össze, bár ha Szent Györgyire utalnék, akkor ő azt mondta, hogy voltak éppen minden természettudósban van egy kis költő, van egy kis filozófus. Most félreértés ne essék, én nem magam szeretném hasonlítani ehhez, de végül is ebben van valami, főleg akkor, ha általános iskolában, középiskolában megalapozódik egy olyan művészet iránti fogékonyság, szeretet, ami az egész életutunkat végig kíséri. Nos, hát nálam ez volt, hogy művészettörténetet tanultam a gimnáziumban, és ez nagyon mély nyomokat hagyott a lelkemben, az érdeklődési körömben, és tulajdonképpen a művészethez való viszonyulásomat meghatározta. Aztán jött az egyetem, a kémia-fizika szakra jelentkeztem, mert volt érdeklődésem már gimnáziumban is a fizika, de jobbára a kémia iránt, és ezt a szakot választottam. Ez egy nagyon érdekes szakterület, erről nem akarok részletében beszélni, de az életemet abban a viszonylatban határozta meg, hogy épp a nyugdíjas éveket élve jöttem rá arra, hogy hát bizony az a tárgyi tudás, az a hallatlan nagy érdekes adatrendszer, amivel az egyetemen a kémia-fizika tudományának rejtelmeivel behatoltam, abból bizony alig-alig maradt meg valami konkrétan feladatmegoldásban és a többi. Viszont az egész életfilozófiámat, az életszemléletemet végleg meghatározta az a gondolkodási mód, amely ráirányította figyelmemet, érdeklődésemet a természet csodálatos világára, azokra a törvényekre, amelyek áthatják a vagy világmindenséget, de ahogy Szent György is mondta, ezek a nagy-nagy törvényszerűségek nem érnek véget a bőrünknél, hanem a mi szervezetünkben, az egész emberi rendszerben ott található az a törvényszerűség, amely egyben azt is jelenti, hogy a világ mindenségben nem önkény uralkodik, hanem nagy törvények határozzák meg. Na most ebből talán kitűnik, hogy elvezet ez a gondolat ahhoz, hogy a filozófiával nagy szeretettel foglalkoztam, hisz úton útfélen, hogy úgy mondjam, belebotlottam az elméleteknek ebbe a rendszerébe, és Szegeden még filozófia órákat látogattam, könyveket olvasgattam, de Isten igazából, mikor Békés Csabára kerültem, akkor ragadott magával a filozófia, és akkor mélyedtem el a filozófiai törvényszerűségekbe, és ez aztán elvezetett oda, hogy doktori disszertációt is írtam. Nem kimondottam filozófiai témából, de voltak éppen ezer szállal kötődött a művészethez, a természettudományhoz, amit írtam, hisz az emberrel foglalkozott. A családeszmény kutatás volt a lényege, 14 és 24 éves fiatalok családeszményének alakulása. Nos, hát ebből írtam tulajdonképpen családszociológiából a doktorimat, de nagyon sok szállal kapcsolódott, mint említettem, a filozófiához. Úgy sokat gondolkodtam, hogy miért kellett nekem ez a filozófiával még azon túl is, hogy a hobbi korlátain túl is foglalkozni, és aztán rájöttem, hogy a 2000-es években a főiskolán felkértek arra, hogy oktassak etikát, aztán politológiát. Na, itt összetalálkozott csodálatosan, lélekemelően, szellememet emelően az a adottság, az a lehetőség, hogy végre elmélyedhettem valóban a filozófia csodálatos világában. Tehát így jött össze, és utána akkor már megalakult a Békés Csabai Művészeti Iskola, azzal kezdtük. Ez is nagy örömöm volt, hogy remek kollégákkal tudtam együttműködni, és tényleg egy alapjait raktuk le a művészeti képzésnek itt Békés Csabán. És ott már akkor tulajdonképpen a kémia-fizika, a filozófia és a művészetnek egy szintézise jelent meg a pályámon.
1: És ez rendkívül izgalmas, hiszen minél többet és minél több területről ismerhetnek meg a diákok, annál gazdagabbá válik a személyiségük, és annál jobban eligazodnak aztán később az életben. 2005. augusztus 1-én alakult meg a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium, mely ma a Technikum és Kollégium néven ismert. Mi alapján döntöttetek a névadásról, és mióta kutatott Szent Györgyi Albert életét?
2: Igen, a kérdésre adott válasz az összefüggő válasz. 2005-ben megszűnik tulajdonképpen a ruhaipari és iparművészeti szakközépiskola. A Szent Györgyi Albert nevet, ez a hármas is, három intézmény vette föl, az egészségügyi, a mi régi iskolánk és az akkori Tevan gimnázium és szakközépiskola. Ennek a névnek a kitalálásában a Tevan iskola gimnáziumnak a tantestülete vett részt, nagyon bölcsen tette. És amikor ez a három iskola, ahol a művészet egyesült tulajdonképpen az egészségüggyel, és részben a gimnázium, mint ugye a középiskoláknak a ismeretanyagának egy felsőbb szintjét közvetítő intézmény, akkor ennél méltóbb nevet talán nem is találhatott volna az akkori tantestület, hisz Szent Györgyiben éppen ez a komplexitás, az egész személyiségét ezt hatotta át, hogy a világot nagyon komplexen a művészet szempontjából, a filozófia, a tudomány szempontjából rakta össze és építette. Na most én már akkor, mikor az egyesülés vagy az integráció létrejött, akkor már a nyugdíjas lét rejtelmeibe fordultam, viszont nagyon örülök annak, hogy a új vezetés azt a feladatot bízta rám, hogy a Szent Györgyi nevet készülve egy évre esedékes névadóra, hogy én göngyölítsem fel azokat az információkat, amelyek mondjuk a Szent Györgyi névhez kapcsolódnak, és hát nagyon jó lesz a iskoláknak a közös nevének az indoklására. Na hát akkor indult el tulajdonképpen a feladat kapcsán a Szent Györgyi Alberttal való foglalkozás. Hát ugye ez nagyon nehéz úgy megismerni egy embert, hogy nem ismeri konkrétan, mert már sajnos nem élt akkor. Így akkor mi marad a kalandozónak, a személyiségkutatásban résztvevőnek? Maradt a irodalom, maradt a tudománnyal kapcsolatos ismeretanyag közlése, de maradt még egy olyan szál is, ami aztán fölgöngyölődött menet közben, az élő rokonokkal való kapcsolatfelvétel. Nekem ez egy nagyon nagy élményem volt, és az ember ismeretnek egy olyan területére, rendszerébe jutottam, ami egy életre meghatározó élményt adott, például a unokával, a Dávid Polit unokával, ez volt Szent Györgyének a legkedvesebb unokája, ezzel interneten sikerült felvennem a kapcsolatot, és amikor a iskola ünnepség volt, én azt kértem tőle, hogy legyen olyan kedves, írjon le valami visszaemlékezést a nagypapáról. És elküldte gyönyörű stílusban, mint a nagyapa írta volna, tehát a rajongás, a tisztelet, tudás, az ember szeretet tükröződött ebbe a gyönyörű írásba.
1: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgatóval, akitől megtudhatjuk, kik segítették a szentgyörgyi kutatásban, hogyan vélekedett a Nobel-díjas kutató az erkölcsről, békéről, illetve a földön dúló háborúkról.

0: Start Rádió.
1: A másik ismereti személy volt nekem a Szentgyörgyi András professzor úr, aki Magyar Tudományos Akadémiának 90 után tagja lett. Ő is hasonlóképpen foglalkozott a biológia tudományjal, kutatással. Vele interneten konzultáltunk, nagyon-nagyon érdekes információkat adott Szentgyörgyi életéről, munkásságáról. És hát nem utolsó sorban a Szegedi Egyetemmel, szegény Márton József professzorral is fölvettem a kapcsolatot, aki a Szegedi Egyetemi Könyvtárnak a igazgatóhelyettese volt. Jobb szó hiány, azért mondtam, hogy szegény, ugye meghalt nem sokkal a iskola névadójának ünneplése után, de nagyon-nagyon bölcs ember volt, és imádta, szerette Szentgyörgyi Albertet. Nos, ez a forrása volt voltak éppen a Szentgyörgyi kutatásnak, ez volt a kiinduló pontja, és azért hozzáteszem, hogy egy közelebbi időben még élt a Zeisel Endre professzor, ő is nagyon nagy segítséget adott a kutatáshoz. Ezek olyan élmények voltak, hogy nagyon nagy örömmel kutattam, és tényleg azt lehet mondani, hogy egy kaland volt egy ember egy személyiség megismerésében, és én úgy rögzítettem magamban, hogy sikerült megismernem egy embert. Nyilván a magam szubjektivitását ezt nem tagadható el a emberismeret folyamatában és a feltárásában az életrajznak, de feledhetetlen volt, és nagyon örülök, hogy a sorstól megkaptam ezt a lehetőséget, hogy megismerkedjem Szentgyörgyi Albert életével.
2: Véleményed szerint mit üzenne a mának Szentgyörgyi, hogyha megtehetné? Mit mondana a fiataloknak? Itt külön kitérnék az Őrült majom című könyvére, amelyben a háborúkról rendkívül megdöbbentő és sokkoló gondolatokat osztott meg, illetve hát arról értekezett, hogy minél fejlettebbek vagyunk, és technikailag minél jobban lehetőségünk lenne egy jobb, átfogó, a bolygó egésze számára élhetőbb élet kialakítására, annál inkább növekednek a különböző fegyveres konfliktusok, zavargások és háború. Tehát úgy tűnik, hogy az ember valóban egy őrült majom, amely magát pusztítja, még akkor is, hogyha nem egyedileg teszi, de a társadalmak szintjén abszolút ez a tendencia látható. Mi a véleményed, illetve mit gondolsz erről?
1: Hát nagyon frappánsan összefoglaltad tulajdonképpen az ő szellemiségének az alapjait, mert ha megkérdezünk embereket, akkor általában az a válasz, hogy a Szentgyörgyi a C-vitamin. De nagyon kevesen érdeklődnek az egyéb írása iránt, nem azért, mert nem érdekli őket, hanem valahogy ezzel úgy meg is nyugodtunk, hogy C-vitamin, Nobel-díjas, egyetlen Nobel-díjas, és akkor ez úgy elringattuk magunkat ebben a büszkeségben, hogy van egy Nobel-díjasunk. Na most nekem is csak úgy adódott meg, én körülbelül ennyit tudtam. Na most a mondom így, nem nagy képviségként, hogy a kutatások, illetve a személyiség, az életrajz, az életpálya, abban való elmerülésem során gondolkozott ki, hogy Szentgyörgyi Albert nagyon összetett személyiség volt. Nagyon frappánsan fogalmaznak a tudós társai. Például nekem nagyon tetszett az, hogy az egyik angol kutató úgy fogalmazott egy ünnepi alkalommal, hogy Szentgyörgyi Albert tudós volt és humanista, páratlan és feledhetetlen. Ebben megint minden benne van. A tudósok az, hogy a filozófiával foglalkoznak, az, hogy az erkölcsel, nem új dolog, hisz Szentgyörgyi is ezen a vonalon nevelkedett. De foglalkoztak a tudósok, ahogy érezték, hogy baj van, hogy gyülekezik a felhő, amely elborítja Európa fénylő egét hamarosan, már a Nobel-díj kiosztásánál is. Minden Nobel-díjas pohár köszöntőjében, a vacsorákon, az előadásaiban arról beszélt, hogy a legfontosabb az emberi életben, hogy a jó akarat legyen, az együttműködés, a szolidaritás. Nem véletlen, 37-et írunk, amikor megkapja a Nobel-díjat. 37-ben már a fasizmus förtelmes ideológiája terjedt, sőt már ugye a náci párt mozgolódásai és kihatásai fokán fertőződött a lélek Európában. Na most ehhez csatlakozott Szentgyörgyi Albert, ez a ellentámadáshoz, és nem véletlen, hogy 1938-ban egy évvel a Nobel-díj átadása után írja meg egyik csodálatos könyvét, az élet és a béke erkölcstana. 38-ban Belgiumban francia nyelven adják ki. Na most ennek minden írását nyugodt szívvel ajánlanám a ma élő politikusoknak, közéleti személyeknek és egyéni embereknek is, egyéni létet folytató nem közéleti embereknek is, hisz minden szava, minden eszmefuttatása egyszerűen csodálattal tölti el az embert, és az aktualitást is jelöli, hogy mennyire aktuális még ma is a béke és a háború kérdése. Ez nem csak 38-ban, ez azt is mutatja, hogy mikor Amerikába ment ki 1960-as, 70-es években, jelenik meg egy másik munkája, az Őrült majom, amely még komplexebben, határozottan fejti ki az emberi lét és a háborúnak az összefüggését, és megmondja, hogy a háború az emberi létből fakad. Abból fakad, hogy az ember önző lény, hogy az ember élni és élni akar, ami minden természeti lénynek, egyednek alapvető kérdés. Ebből fakad az önzőség az embernek, és ez vezet el oda, hogy gyilkolni is képes, ha a helyzet úgy hozza. Erről majd érdemes lesz beszélni, hogy ez a vonulat mit jelent, de hogy még mit üzen Szent György. Szent György fogalmazta meg több írásában, hogy mindenhez közen van, ami az élettel kapcsolatos, és mennyire következetes volt ebben is, hisz köze volt az élethez, mint tudósnak, hisz egész életében azt mutatta, hogy mi voltak éppen az élet. És ezt megint az ő megszokott rendjében, az ő rendszer szemléletében dolgozza föl, hogy megvan az életnek az alapja, az oxidációs folyamatok, az élethez energia kell a sejteknek, ez az oxidáció, és így jutott el a C-vitamin felfedezés, ami nem azért kapta a Nobel-díjat, nyilvánvalóan, hanem azért a kutatásért, amely az oxidációs folyamatokat voltak éppen az élet alapjából indul ki, és arra kap, vagy szerzett magyarázatot.
2: Tehát
1: és
2: a biológiai égés folyamatának biológiai égés a kutatása.
1: Pontosan így van, és a másik az volt, hogy miután befejezte a Nobel-díj után ezt a kérdést, akkor tovább lépett.
2: Mivel foglalkozott Szent Györgyi Albert a Nobel-díj elnyerése után? Milyen további kutatásokkal állt az emberiség szolgálatába? Rövid szünet után megtudhatják a dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgatóval folytatott beszélgetésünkről.

0: Start Rádió.
1: Kezdte az izomkutatásnál. Ugye, amiért Nobel-díjat kapott, az az égési folyamat, az élet keletkezésének szükséges energiaelőállítás, az izom pedig a felhasználója ennek az energiának. Mi több, amikor kimegy Amerikába, folytatva még részben ezt a izomkutatást, a rákkutatással foglalkozik. Az már azért teszi túl azon a szerencsétlen balsors jelenségen, hogy a legjobban szeretett felesége rákban hal meg, sőt, egyetlen lánya, Nelly, szintén néhány évvel később rákbetegségben hal meg. Nyilván ez is közrejátszott ahhoz, hogy a rákkutatással foglalkozott, de őt az izgatta, hogy mi lehet az oka annak, hogy ez a szervezet, az élővilág egyszerűen elkezd olyan dolgokat produkálni, ami tévútra vezet, sőt, tönkreteszi a szervezetet. És így jutott el a rákutatáshoz, alapjait megteremtette. Nyilván azóta modernebb eszközökkel kutatják, de ő kimondta azt, hogy nem a lomha fehérje molekulákban kell, azok vezetőképességében kell keresni a rák problémáját, hanem az elektronokkal, amelyek mozgékonyak, és ilyenkor jött rá arra, hogy voltak éppen mi is a rák kifejlődésének lényege. És akkor a következő, ami még foglalkoztatta a nevelés kérdése. Nagyon különös. 1928-ban írja alá Szent Györgyi azt a szerződést Krebersberg Kunóval,
2: az oktatási miniszternek,
1: aki nagy-nagy szeretettel hazahívja Szent Györgyit. Éppen Angliában, az Angliai Egyetemen dolgozott, és már akkor a kémia tudományok doktora is volt, hisz ott már nagyon közel állt ahhoz a molekulához, amely a C-vitaminnal kapcsolatos, és akkor építették ugyanis ki azt a tudományos rendszert, amely büszkesége lett Magyarországnak. Szeged szerencsére valami oknál fogva a pestiek nem akarták azokat a beruházásokat végrehajtani, amelynek mint objektumokon, mint intézményeken fölépítetett volna a kutatás, szegediek vállalták. Nos, tehát aláírja a

0: Voltaképpen az is érdekes, hogy 1930-ban volt egy nagy testnevelési konferencia Magyarországon, és erre felkérés kapott Szent Györgyi, mondván, hogy ismeri az angol százvilág testneveléssel, életvitellel kapcsolatos elveit, hogy tartson előadást. Na itt egy olyan fantasztikus előadást tartott, aminek megállapításai, és ugye ezt kérdezte Gyuri, hogy mi ez. Ez a nevelési kongresszus, vagy testnevelési értekezletnek minden szava ráillik a magyar oktatásra, annak hiányosságára, és azokra a feladatokra, amelyet az ifjúság, ergo a jövő nevében végig kellett volna, meg kellene ma is használni. Tehát a legaktuálisabb kitétel az ő szellemi életének, tanácsainak az ifjúság nevelésével kapcsolatos tételek voltak.
1: Nagyon ismert volt arról is, hogy rendszeresen sportolt, még idősebb korában is. Valószínűleg a hosszú életének is lehetett azért ehhez köze, illetve az általa felfedezett és mindenki által ismert C-vitamin, illetve aszkorbinsav árusításával kapcsolatban azt tartotta, hogy úgy kellene árulni, mint a boltokban a cukrot meg a lisztet, tehát kilós kiszerelésben, mert hogy nagy mennyiségben szükséges az emberi szervezet számára. Egyes kutatások ezt ma már nem teljesen tartják, tehát van, aki ezt már megkérdőjel, ezért olvastam olyat, hogy kromoszómatöréseket okoz nagy mennyiségben a C-vitamin. Igen, tehát tudjuk, hogy vannak ilyenek, viszont élete végéig 4-7 gram C-vitamint fogyasztott, és az özvegye, ugye a második felesége, Marsa Szent Györgyi, nem olyan régen adott egy interjút, amelyben azt mondta, hogy tartja a férjének a testmozgással, illetve a C-vitaminnal kapcsolatos intelmeit, tehát rendszeresen sportol, és napi 4 gram C-vitamint szed. Tehát természetesen ugye mi nem vagyunk orvosok, és ugye ez semmiképpen sem egy ajánlás, de hát ugye ahhoz képest, hogy az egészségügyi világszervezet által mi az ajánlott C-vitamin mennyiség, ahhoz képest ugye ez egy rendkívül nagy mennyiség, illetve mondjuk azért ma már az orvos tudomány is javalja bizonyos betegségeknél, megelőzésnél, akár mondjuk a immunrendszer elősítés, látás, javítás, tehát mondjuk egy ilyen 1000 mg-okat azért ma már minden további nélkül szoktak ajánlani, de azért mégsem 4000 mg, azért erre mindenki felsziszeg még ma is. Szent Györgyi orvosként a Semmelweis Egyetem jogelődjén a Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetem orvosi karán diplomázott, és ahogy említetted is, a Nobel-díjhoz vezető kutatásait részben Szegeden végezte, majd miután Nobel-díjas lett, akkor sem hagyta abba a tevékeny munkát, sőt, talán még intenzívebb fokozatra kapcsolt. A fiatal kollégái például a Magyar Tudományos Akadémián is ódákat zengtek arról, hogy a professzor úrnak milyen teherbírása volt még idős korában is. Miután Nobel-díjas lett, további kutatásokat végzett, és Magyarországon is. Tehát 1945-től ő lett a, ugye megint csak azt mondom, hogy a Semmelweis Egyetemnek a jogelődjén, tehát ugye a budapesti orvosi karon az élet és kórvegytani tanszéknek a tanszékvezetője, és abban a két évben, amit ugye itt eltöltött az emigrálásáig, teljesen újjászervezte, létrehozta a Biokémiai Intézetet, amely ma az Orvosi Biokémiai Intézet. Vajon ehhez csak egy Nobel-díjasnak van, vagy volt lehetősége, vagy pusztán a tudományos kutatásai alapján, ha mondjuk nem lett volna Nobel-díjas, vajon akkor is megkapta-e volna ezeket a lehetőségeket? Illetve még az a kérdés is felmerül, hogyha a Szovjetunió térhódítása nem következik be, és mondjuk nem csak két évet maradt volna, mert aztán utána rövid időn belül választott hazájában az Amerikai Egyesült Államokban kötött ki, és ott folytatott életét és kutatásait. Tehát mit hozott volna, mit hozhatott volna még Magyarországnak pluszban Szent Györgyi Albert akkor, hogyha gyakorlatilag a politika nem űzi el?
0: Hát ez nagyon jó felvetés. Az életpályának egy nagyon fontos szakasza, úgy 38-39-47-ig, amit Magyarországon töltött el. Nos, ez nagyon kalandos út volt ám, sok nehézséggel a tudományos pályán is, de a közéleti tevékenységben. Ugye említettem az előzőekben, hogy egyik tudóstárs azt mondta, hogy tudós volt és humanista. De ezen túl a humanizmushoz

0: az ember szeretethez, az emberrel való foglalkozáshoz. A politikai tevékenység is hozzátartozott, mert ő nem csak beszélt arról, hogy magyar vagyok, hanem tett is a magyar hazáért. Tehát ez egy nagyon lényeges megállapítás. Az ő lényéből, erkölcsi tartásából ez következett. Említetted a Budapesti Egyetemet. Jó kérdés, az biztos, ugye nem tudjuk, hogy mi lett volna, de az biztos, hogy már a 30-as évek végén, 32 körül már egyszer fölterjesztették őt Nobel-díjra, mint ez már ugye 50 év után már nyilvánosult. De ott valaki, hát szóval nem támogatta. Na, ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy kezdetben a pesti professzori kar nem túlságosan örült Szent Györgyinek. Tudnék, egy angol száz lezserebb szellemet, életvidám felfogást, a szellemnek való alázat, tudományát és tulajdonságát tartotta magában. És hát erre csak egy példa, hogy a visszaemlékezésben leírja, hogy elég nagy problémát jelentett, hogy az egyetemi előadásoknál ugye úgy volt, hogy a professzorok felolvasták az előadást. Szent Györgyi nem. Szent Györgyi kiállt oda, kötetlenül szabadon mondta a beszédeit. Gyönyörű stílusban ezt elmondom, logikusan elmondta, ugye utaltam arra, hogy mit mondott, hogy minden természettudósban van egy filozófus és egy kis költő is, de azt mondták az angol kollégák is, illetve írták, hogy amit Amerikában elmondott beszédeket, az is felemelő volt. Tehát olyan angol nyelven is csodálatos stílusban tudott beszélni. Ha már itt vagyok, akkor ezt megemlítem, hogy ugye költő, amikor kint volt Amerikában, már akkor dúlt a vietnámi háború, tehát ő szembe találkozott, az már bonyolította, nehezítette a tudományt, nehezítette az orvosláskan, kevesebb pénzült, stb. És akkor ő nagyon keményen felszólalt, amerikai elnökökkel tartott kapcsolatot, ott Fehérház bürokratáival is, és leveleket adott közre, újságokba jelentettek cikkeket, hogy fejezzék be, hát itt élni kell, nem a háború, stb. Stb. Tehát ez is egy nagyon érdekes dolog, és ott írja meg 65-ben a Psalmus Humanus, tehát az ima az emberét, körülbelül én így fordítanám, című versét, amit aztán 65 után már ő lemezre vette, és elküldte a prominensebb országvezetőknek, és ebben fohászkodik Istenhez, a gondviseléshez, a békéért, stb. Tehát ezt csak azért hoztam fel, hogy ő mindent megtett, megtett a a világában, megtett a tudományos életben, és megtett voltak éppen a filozófikus és a politika szintjén.
1: Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket dr. Szemenyei Sándor, nyugalmazott iskolaigazgatóval, amiből megtudhatják, hogyan került Szent Györgyi Albert a politika színterére, miként vélekedett hazájáról, illetve szó esik a feledhetetlen tudós családi hátteréről is.

0: Sportrádió.
1: Nagyon nagy lelkiélményt és hatást jelentett számára, hogy a világhírű Sorbonne Egyetem díszdoktorávatta. 38-at írunk. 38 második világháború előtt vagyunk, első világháború szörnyűségei után vagyunk, és a francia tudós társadalom nyilván függetlenül és nem valószínű, hogy konzultált a politikával, meghívja Szentgyörgyi Albertet, a magyar tudóst, hogy átadja neki a tudományos díjat. Ez egy óriási dolog, de az is óriási dolog volt, Szentgyörgyi nagyságára való és magyarság tudatára való, hogy a beszédében valahogy úgy fogalmazott, hogy egy bal sorsában naggyá vált nemzet tudósa vagyok. És biztosítom a tisztelt publikumot, hogy magyar tudósok, magyar művészek által ez a nemzet még magasabb szintre fog emelkedni. Egy nagyon nagy sikert aratott, és nagyon örült ennek a kitüntetésnek. Na most utána jött a Magyarország évek, visszatér Magyarországra, tudományos életbe, de, és akkor itt visszatérek az előző kérdésedre, a bevezetődben, hogy tettél, vajon ha nem Nobel-díja Szentgyörgyi, akkor eljutott volna ilyen magaslatokra. Ahogy én látom a kutatásaim meg a információm alapján, amikor visszatért, ugye a Kléber-Zerni időszak, ő nagy ember volt már előtte is, mert például az, hogy a Korvin koszorút megkapta Hortitól. Ez 37. január-februárjában adták át, tehát elismerte. Akkor utána, amikor visszajött, akkor később valamikor ugye Szegedre kerül. Szegeden aztán 41-től 42-ig volt a, akkor már Horthy Miklósról elnevezett egyetemnek a rektora. Egy évig volt ennek a rektora, és akkor ott csodákat művelt. Aztán egyre intenzívebben bekerül Magyarország politikai életébe. A németek elleni küzdelemben részt vesz olyan, hogy Bai Zoltánnal például, aki Julaváriban pihen, hamvai nagyon jó barátok voltak, és fölkérték a Tudományos Akadémia vezetéséről, nem vállalták, Kodály Zoltán lett, de részt vett a tudományos élet irányításában, és a tudomány és a politika kapcsolatáról két megjegyzését mindenképpen kiemelném. Az egyik megjegyzés, ami lehet, hogy kicsit mentegetőzés is, de mégis, hogy nem ő kereste a politikát, hanem a politika szökött be az ő életébe. Tehát ez ugye azt jelenti, hogy magával sodorta, nem ő ment kuncsorogni, hogy valamilyen funkciót kapjon a politikai életben, hanem őt kereste meg a politika. Pontosabban a magyarországi politikai viszonyok úgy alakultak, hogy ő úgy érezte, hogy hazájáért sok mindent meg kell tennie. A Szovjet-Magyar Baráti Társaságnak elnökévé választották, ezért aztán több támadás kapott, mi több, amikor Amerikába 48-ban kiment Angliába, elég sok problémája volt ebből, mert az amerikai hírszolgálat kutatgatott, hogy na hát az orosz kapcsolat, pedig nagyon tudóshoz méltó, és tényleg egy intellektuális emberhez méltó választ adott, azt mondta, hogy hiába bírálják őt azért, hogy kereste a kapcsolódást az orosz tudomány, mert Putyint a Tudományos Akadémia többször meghívta. De azt mondja, ő azzal tisztában volt, hogyha már a nagy világrend alkotói úgy döntöttek, hogy Magyarország szovjet fennhatóság alá kerül, ez várhatóan tartós időszak lesz. Hát ha tartós időszak lesz, akkor a békében élés többet használ hazámnak, mint hogy viszálykodjak az oroszokkal. Tökéletes. Mikor a Rákosi rendszer erősödött, akkor ő kivonta magát a politikai életből, kért engedélyt arra, hogy Svájcba menjen pihenni, sielni. Aztán kint volt Svájcban, közben kapta a híreket, hogy a barátjait már a Rákosi rendszer szereplői, politikai tényezői kezdik letartóztatni, és jött a rém, a Rákosi rendszer rém, és ennek ellenére hazajött volna, de amikor van az a író, aki a Halálos tavaszt is írta, majd ez megint eszembe jut.
2: Zilahi Lajos.
1: Zilahi Lajos, így van. Az nagyon jó barátságban voltak, és hírt kapott, hogy Zilahi Lajos letartóztatták, akkor már tudta, hogy itt ő következik, és valóban már többen mondták, hogy hát inkább maradj kint, mert bajba kerülsz. És akkor döntött úgy, hogy 48-ban elindul a nagy új világ felé, Ott kezdődött el életének a második szakasza, hát most nem számoltam pontosan össze, de 40 valány évet élt kint Amerikában. Tehát majdnem fele-fele Magyarország és Amerika. Két alkalommal jött aztán haza. A Szegedi Biokémia Intézetnek a avatására hívták meg, ahol díszdoktorrá avatták. Ez is egy felemelő élmény volt. Nekünk, akik nem a tudománnyal foglalkozunk, hanem emberileg, meg a személyiségét kutatjuk, az volt nagyon érdekes, hogy akkor mondta el egy nagyon híres beszédét a rádiónak, aminek érdekessége, és ott fejtette ki, körülbelül így hangzott, hogy én egy másik országnak, Amerikának vagyok állampolgára, igyekszem ennek az országnak hasznára lenni, de ebben az igyekezetben soha nem feledtem, hogy magyar ember vagyok, hazám Magyarország, mint ahogy gyermekkoromban volt. Ez fantasztikus beszél.
0: Csodálatosan beszél. Bennem felmerül az a kérdés, hogy vajon mi kell ahhoz, hogy valaki ekkora zseni legyen. Tehát milyen összetevők szükségesek? Ez biztos, hogy nagyon sokakat érdekel. Ugye Szent Györgyinek azért van egy olyan családi háttere, ami által, hogyha mondjuk ő nem lett volna tudós, ő már akkor is egy valószínűleg ismert ember lett volna, bármivel foglalkozott volna, hiszen az anyai Péd nagyapja Lenhosszék Mihály Ignác volt, aki Magyarország főorvosa. Hát ez gyakorlatilag a mai az országos tiszti főorvosi rangnak megfelelő pozíció. Tehát a Déd nagyapja 1825-től volt Magyarország főorvosa, és 1825-ben ő vezette be a kötelező védőoltást, konkrétan a himlő elleni védőoltást. Ezzel emberek százezreit mentette meg, és valószínűleg valamiféle affinitás a tudományok és az élettudomány irányában azért náluk öröklődött.
1: Igen.
0: Családi vonalon.
1: Igen, ez nagyon jó, ezt a vonalat, ez egy nagyon a tudományos pályát tekintve egy abszolút meghatározó forrása az ő zseniségének, nagyságának. Hát nyilván itt a gének hatása, de hát ez is a gén állományban benne van, ha valaki az orvostudománnyal, a szellemi élet csodáival foglalkozik, és a ő családjukban, amiről beszéltem, hogy a művészethez való affinitása, mindennapos volt, írja a zene. Állandóan ezt hallgattak, gyönyörű szimfóniákat, zongorázott az édesanyja, és akkor ez is kódolódott belé. Tehát az orvosi, a tudományos, a világ rejtelme iránti nyitottság az származik az anyai ágról. A másik ág, az apai ág, az őt úgy kísérte végig, mint ahogy írja egyik írásában, hogy azt mondja, édesapám azt mondta nekem, azzal engedett útra, hogy fiam, tedd mindig azt, amit jónak látsz. Ez ugye a szabadságnak a sugallata, vagy a biztatása. És a másik, hogy a papa, mint jogászember, gazdálkodó, a kreativitásnak ezen ágát örökölte tulajdonképpen Szent György. Meg a politikához való affinitást, talán nem is mondom, hogy politika, hanem inkább a
0: közélet való,
1: ugye az ember javát szolgálja, azok a közéleti tevékenységek, hisz a Szent Györgyi vonalon is, ugye ők Erdélyből származnak, de több olyan politikai pályán lévő őse volt, aki a bécsi udvarban dolgozott. Tulajdonképpen az apai ágon jön a politikai élet lendülete, anyai ágon pedig a tudományoknak a vonzalma.
0: És valószínűleg akkor az apai ágról, ugye a politikai ágról jött a nyelvi készség, és említetted, hogy onnantól kezdve, hogy Nobel-díjas lett, azért válságba került az élete, hogy akkor mi várhat még rá, ugye számot adott, bár utána még rengeteg fantasztikus dolgot és produktumot csinált, de hogy ez a Nobel-díj ez azért is nagyon érdekes, mert ha valaki megkapja, akkor onnantól kezdve élete végéig gyakorlatilag mondhatjuk, hogy az egész világ figyeli, és ezzel lehet nagyon jól élni, és lehet kevésbé jól élni. És azt gondolom, és biztos ebben megegyeztetünk, hogy Szent Györgyi Albert remekül élt ezzel a lehetőséggel, és élete végéig egy olyan tudós életét élte, akire büszkék vagyunk, büszkék lehetünk, és a jövő ifjúságának is mindenképpen példát mutat. Kedves Sanyi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet.

aki nem az nulla. Itt vagy én nem én, vagy te vagy a hulla. De soha se nézem be a dolgok mögé. Hol az igazság? Itt megáll az ész, te megmész tovább. De ész nélkül hova jutsz, beverik a pofát.

Te teszel azzá, mert féltékeny vagy rám, hogy viszem a kasszát. Te próbálod majd szépen, és finoman ez lószak. A világ az nem ilyen, a nyakadon a baj. Egy úcska szemés, tici, amilyen én vagyok, tükröt tartok, hogy lássátok magatok, mert van, aki olyan nagy góri lesz, mint Sonny Black. Van, aki egy senki marad, hát ez az élet. Van, aki elájul engem, mint Donny Brasco. Van, aki mindig hű marad, mint letérő Jane. Ha bekerülsz a sírja, hogy nyisd a gácsit. Egyik cell a társad, Ozdi, a másik Zsadányi. Az Ozdi a köcsén, a jó megszúrnak. A Zsadányi megölj majd a csomagodnak. Lehúzol egy pár évet, és amikor szabadulsz, úgy tűnik a pár, hogy leperget vagy

0: és még több. Sport
1: Rádió. Dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgatóval hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok.
0: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.

reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió. Köszöntöm a hallgatókat, Simpő Brigitta vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem Rózsa Böbe, modernkori boszorkány lesz, akivel a benne rejlő erőkről, illetve azok felfedezéséről fogunk beszélgetni. Ki is valójában a boszorkány? Mielőtt a mondák seprűvel szágoldozó némbereire asszociálnánk, gondoljunk inkább egy olyan segítőre, aki az energiákat pozitív irányba terelgeti. Racionalista gondolkodók hívhatják életvezetési tanács, de ő, aki hisz a természet feletti létezésében, úgy véli, hogy boszorkány. Tartsanak velünk!

0: Sportrádió.
1: És még több.
2: Köszöntöm a hallgatókat. Én Simpő Brigitta vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója, és köszöntöm mai vendégemet, Rózsa Böbét, aki a modernkori boszorkányságról fog velem beszélgetni. Szia, Böbe! Mutatkozz
3: meg! Szia, Brigi! Rózsa Böbe vagyok, Békés Csabán születtem, és itt is élek. Hát most már a férjemmel, mert a nagyfiunk az kirepült Budapestre egyetemista, készíti a szakdolgozatát, úgyhogy ketten vagyunk, és hát itt éldegélünk.
2: Hogy lettél boszorkány? Hogy jöttél te erre rá, hogy te itt a 21. század idusán nekiállsz boszorkánykodni?
3: Hát ez, mivel lassan már 50 leszek, mondhatni, hogy nem új keletű, sőt annyira nem új keletű, hogy egészen a mostani életem gyerekkoráig vezethető vissza, mert hogy nekem többször mondták, amikor apróság voltam, hogy te kis boszi, de tudod, ezt olyan nagyon kis kedvesen, aranyosan, és a legtündéribb az anyai nagyikám volt, aki ezt mindig így megsimogatta az arcomat, tudod, az a kis kedves nagy is energiával, és te kis boszi, mert hogy olyan kis huncut voltam, tehát hogy én mondhatnám azt, hogy nem voltam jó gyerek, de nem is rossz, hanem az eleven. Fáramáztam lánylétemre, verekedtem, fociztam, tehát minden, ami a csövön kifér. És aztán 4 éves voltam, amikor elmentem óvodába, és hát az első komolyabb jel, nem volt már szabad jel az óvodába. Virágocskákat, mindenfélét elvittek ugye a lányosok, és akkor volt egy pár, és köztük volt a seprű. És a seprűt az óvónéni választotta ki nekem a seprűt, úgyhogy nem tudom, ott az óvónéni mire volt már akkor éber velem szembe, de hogy már akkor seprű volt az jelem. Úgyhogy amikor ez így leesett nekem sok-sok évvel később, főleg amióta beleálltam ebbe a boszis energiába, akkor mondtam, hogy hát igen, ez már akkor ott volt. És aztán utána szépen mentem tovább, mint ahogy mindenki más cseperedtem, ugye óvoda, iskola, tovább. És mindig volt bennem valami olyan, nem tudom, egy ilyen belülről jövő információ, vagy energia, hogy megfogalmazhatom, most már tudom, hogy ennek az volt a neve, hogy tudtam, hogy kilógok mindenhonnan. És hogy hajlamos voltam ugye rosszul érezni magamat ettől, főleg akkor, amikor büntit kaptam, vagy beírtak az ellenőrzőmbe, hogy az Erzsike, mert akkor még Erzsébet voltam. Most már eljutottam oda, hogy megváltoztattam a nevemet Böbére. Hát nem éppen úgy viselkedik, ahogy kellene, vagy ahogy a normáknak megfelel. És hát az én anyukám az mindig tudta, mert hogy hát ott volt, hogy na hát, hogy azért így meg úgy nem lehet viselkedni, de azért nem volt ez, hogy most így sarokba voltam állítva, vagy hogy ilyen nagy büntik, mert egyébként az anyukám is nagy boszorkány.
2: Szóval hagytak boszorkánykodni.
3: Igen, már akkor a magam kis életkorának megfelelően. És aztán utána egy egészségügyi kihívás volt, ami engem más irányba terelt, úgymond a racionális valóságtól egy kicsikét, na és akkor aztán zúgy bele az energetikába úgy, ahogy kell, és aztán ott elkezdtek a képességeim szépen felébredni, és rájöttem arra, hogy nem csak a saját testemmel vannak képességek, ugye az, hogy kialakult egy betegség, hát ugye nem figyeltem oda a jelekre, most már ezt is tudom ugye utólag. És aztán utána, ahogy elkezdtem tanulni ezeket a technikákat, akkor rájöttem, hogy nem csak a saját testemmel van képességem, hanem úgy egyáltalán úgy a többi testtel is.
2: De ez azt jelenti, hogy érkezett egy betegség az életedbe, és nem megijedtél, mint egy átlagos ember, hanem elkezdted gyógyítgatni magad?
3: Igen, először is már ott azon nyomban kérdeztem, hogy hát, de hogy ez micsoda lehet vajon, mi lehet ez az egész, pedig akkor még így nem volt így úgymond spiritualitás az életemben, vagy ilyen, hogy energiák, dehogy is nem. Hát már utólag rájöttem, hogy dehogy nem, hát a varázslat, a spiritualitás, az energiákkal való működés az alapállapotunk, és hogy egyébként meg az mindenkiben benne van. Tehát, hogy
2: benned is benned volt, csak
3: igen.
2: Nem így nevezted.
3: Így van, más nevet adtunk neki. Ugye a racionális valóságunkban másképp hívnak dolgokat, mint az energetika terén, vagy az energiagyógyászat terén, és ez is így teljesen rendben van. És hogy ugye elkezdtem, mert hogy olyan nézőpontom volt, hogy azért orvossal is megnézetem, hogy mi ez, és hát azon az útvonalon elindultam. És amikor már 4 éven keresztül mindig menetrendszerűen, szinte ugyanabban a hónapban, mindig kikötöttem ugyanannál az orvosnál, és még mindig fennállt a probléma, na jó van, akkor mondtam, hogy itt a véle, fuss el véle, elindultam egy másik irányba, 180 fok, és akkor jött az energiával való munka, és hát ott nem csak a képességeimre ébredtem rá, hanem nagyon sok mindenre, hogy az életemben mennyi mindent nem úgy csináltam, ahogy nekem az kényelmes, kellemes, könnyű volt. És hát aztán ez közel 20 éve volt, és aztán hát itt nem volt megállás. Amikor az ember ezeket megtapasztalja, akkor valahogyan éber lesz olyan jelekre, olyan információkra, amit másképpen fordít le magának, és utána megismerkedtem más modalitásokkal, sőt egy olyannal is, ami kifejezetten nagy hangsúlyt fektet a testekre, és ez nekem nagyon a világom volt, és ahogy így tágult szépen az ismeretségi köröm, tágult az éberségem, tágult az információm, és ott már nem csak az energia világára, hanem ugyanúgy a racionális világra is a rálátásom, a nézőpontjaim elkezdtek megváltozni, és bekerültem egy olyan közösségbe, ahol olyan másképp, még más, még jobban, még másképpen fogták föl ezeket a dolgokat. És megismerkedtem egy olyan hölgyel, aki úgy gondolta, nagyon nagy, széleskörű tudásra tett szert ő is már az energetika, energiagyógyászat világába, és ő úgy gondolta, hogy hát, hogy így viccből, így játszásiból csinál egy ilyen bossis csoportot, és hát bejött. Bejött a gondolata neki, és hát ez már több éve volt, és én már mindjárt az első jelentkezők közt ott voltam, hogy én jövök, én szeretnék ebben részt venni, fogalmam nem volt, hogy mire jelentkezek, nem tudtam. Szerintem még akkor lehet ő se, hogy mi fog ebből kikerekedni, de hogy ott volt az az izgatottság, amikor tudod gyerekkorodban, jaj, hogy megkaptam ezt a játékot, vagy babát, vagy valami, és hogy annyira csodálatos volt, mert ahogy lement az első csoport, úgymond, ahogy én, amiben én is benne voltam, ott felébredtek még plusz képességek, akkor még 10 hónapos volt a képzés, és a következő csoport, mikor indult, akkor én már ott vállaltam, megbeszélve ezzel a hölgyel, hogy az anatómia rész, mert ugye én masszőrnek is tanultam, nagyon sokféle masszást megtanultam, és ugye ez hozott egy ugye anatómiai tudás, meg még pluszba a saját éberségem a testekről, és a második csoportban meg már én tanítom az anatómiát. És ezt nem úgy kell elképzelni, hogy doktor meg orvosok lesznek, hanem mivel testkezeléseket csinálunk, ezért fontos az, hogy tudjuk, hogy a vesénk a májunk, igen, mi hol van, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy fogd meg mondjuk a kerescsontot, akkor mondjuk ne a nyakán áll keresgéljen az illető. Úgyhogy, hogy, és akkor ez meg még sok más van még itt, tehát hogy nem csak a test.
2: Tehát 20 éve ébredtél rá arra, hogy neked vannak képességeid körülbelül. Bár gyerekkorod óta kísértek a jelek.
3: Igen.
2: És azt szeretném kérdezni, hogy neked mindig kényelmes volt az, hogy mondjuk a családodon belül is bossinak tituláltak, vagy volt esetleg ellenállásod a bossisággal kapcsolatban? Bocsáss meg, mert hogy manapság, ugye nyilván akit boszorkának, boszorkáinak titulálunk, amellé azért társul egy jó nagy halmaz előítélet és nézőpont, és mondhatni a mai emberek is még mindig abban vannak, hogy a boszorkányok rosszak, tőlük félni kell, ugye egy teljesen ismeretlen varázsvilághoz köthető mítikus lények, és a nagy ismeretlen ezzel kapcsolatban. Ez neked mennyire volt esetleg szerepkonfliktus, vagy bármi konfliktus a lelkecskédben?
3: Alapvetően én mindig tudtam, hogy az, ami bennem van, az nem rossz. És hát tettek róla a helyzetekbe, hogy rosszul érezzem magam tőle, és voltak, mondhatni így, összehúzódásaim, vagy önbántalmazásaim, de hogy azon mindig felül tudtam kerekedni azért valamilyen szinten, de ilyen nagyon éles helyzet soha nem alakult ki, hogy engem most ezért bántsanak, vagy hogy ne azt mondják kedvesen, hogy boszi vagy, hanem te egy boszorkány vagy, és akkor gonoszan így engem berakni ebbe a dobozba.
0: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Rózsa Böbe bosszival, akitől megtudhatjuk, hogyan lesz valakiből boszorkány, illetve hogy hogyan tapasztalta meg a racionalitás mögötti világot.

0: Sportrádió.
1: És még több.
2: Más irányból viszont valahogy nem feltétlen a külvilág, hanem hogy én magamban, amikor elkezdtem az energiákkal foglalkozni, nagyon sok előző életes információ érkezett meg hozzám. Hogy én hányszor voltam ezért megbüntetve. Tehát inkább előző életes információim voltak, mint jelen életes arról, hogy én...
3: Ezt hogy kell elképzelni? Hogy érkeztek neked ezek az információk?
2: Ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor megtanultam meditálni, én nagyon-nagyon szerettem a meditációt, mert azon túl, hogy hozott egy békét lelkileg, és hozott egy kipihent állapotot testileg, azon túl mindig kaptam valami... olyan infókat, ami általában képekbe jelent meg nekem. Tehát ez is egy képesség. Nem mindenkinek képekbe jelenik meg. Van, aki csak energiákat érzékel, de tudja, hogy az az energia mit jelent. Van, akinek színekbe jelenik meg. Van, akinek különböző árnyalatokba jelenik meg. Van, akinek semmi nem jelenik meg, és ez is teljesen rendben van. Mert hogy ugyanis az energiák világában mindig úgy jelenik meg minden információ, sőt, nem csak az energiák világában, hanem a racionalitásban is, hogyha egy jobban belegondolok, mindig úgy jelenik meg minden információ, úgy jut el hozzánk, ahogy mi azt be tudjuk fogadni. És ez lehet egy emberke, aki jön és mond két mondatot, és így hoppá, csak leesik nekem. Nyilván ehhez kell egy éberség. De hogy nekem visszatérve erre a meditációra, nekem ott jött nagyon sok információ ezekről a dolgokról, és először nem tudtam hova tenni. Volt olyan, amitől így konkrétan megijedtem, amikor konkrétan a boszorkány égetés jelent meg.
3: Azt a mindent.
2: És akkor, hogy miközön van nekem ehhez? Hogy ez most miért jelent nekem meg? Amikor már ugye kijöttem a meditációból, akkor ugye élénken éltek ezek az információk, és aztán utána nyilván volt egy tanítóm, egy segítőm, voltak körülöttem olyan emberek, akik segítettek ráébredni, hogy vajon milyen válaszok vannak ez mögött, és aztán utána, amikor már sokat gyára jöttek ezek az információk, akkor egyszerűen csak kérdeztem, hogy akkor ez most a múlthoz tartozik, hogy milyen információ van itt számomra, amivel most itt van dolgom, nyilván azért jelent meg. Úgyhogy, és aztán így, mint a hamupipőke, a hamuból ugye így kiválogattam a dolgokat, aminek relevanciája volt, vagy van a jelenben, és aztán azzal mentem tovább. És addig ott volt velem, amíg volt vele dolgom, aztán lapozzunk. Kérem a következőt. Körülbelül így.
3: Szóval, innentől kezdve nem annyira kérdés számomra, amit elsőnek felírtam magamnak, hogy vannak-e boszorkányok 2024-ben, mert hogy olyan bizonyossággal mesélsz ezekről a különleges képességeidről, hogy már én sem kétkedek ebben. Hogyan lesz valaki boszorkány? Honnan lehet tudni valakiről, hogy boszorkány, illetve megtalálják-e a boszorkányok egymást? Erről mesélj nekem, kérlek.
2: Hogyan lesz valakiből boszorkány, vagy hogy derül ki? Mindenféleképpen ez az én példám, ahogy keresztül mentem ezeken, és ahogy ráébredtem dolgokra, ez mindenféleképpen azt mutatja, hogy vannak olyan képességeink, amit amikor megszületünk, nem tudunk. És hogyha megengedjünk, hogy fölébredjenek...
3: Illetve akkor tudjuk legjobban, nem? Csak elfelejtjük.
2: Igen, így is lehet mondani. Igen, útközben elfelejtjük. És aztán utána, amikor én hiszek abban, és látom, és tudom, mert ezt tapasztalom a saját praxisomban is, hogy mindig, ami történik az adott életben velünk, bármilyen esemény, az mindig valahogy, hogy azért történik, hogy ránézzünk arra, hogy hogyan működünk, hogy meglássuk az összefüggéseket. Igen, hogy kik is vagyunk, miért vagyunk itt, és aztán utána megnyílik egy olyan világ, ahol rájövünk arra, hogy vannak különleges képességeink, és ezt szokták sokszor boszorkánynak, boszinak titulálni. De menjünk tovább egy picikét ennél, mert az, hogy most energiagyógyászat testeket kezelek, segítek ráébredni arra, hogy valakinek mi nem jól működik az életében, ugye, aki hozzám fordul, viszont maga a boszorkányság az ennél sokkal tágabb.
3: Mi szerint?
2: Nem csak az, hogy én ráébredek, és mondjuk először saját magamon kezdem el ezeket a képességeket kipróbálni, hanem teljesen más kapcsolódás lesz a külvilággal. Sokkal hamarabb meglátja az, aki beleáll ezekbe a képességekbe az összefüggéseket, nem csak saját magával kapcsolatban, hanem a külvilágban. Más emberekkel kapcsolatban, más kapcsolódásokban. Jobban rálát arra, hogy a racionális valóság mögött milyen energetikai összefüggések vannak, és ez óriási volt számomra, mert hogy amikor az ember megtapasztalja ezt a másik oldalt, akkor hajlamos megítélni a racionális valóságot, pedig az is van valamiért, és ugyanolyan létjogosultsága van rajtam, és most nekem, amiről beszélek, nagyon igaz, mert hogy fut a testemen végig a hideg, a meleg, és így jelez az én testem, hogy, hogy igaz az, amit mondok, amit gondolok, és amit élek, és ez nekem a legfantasztikusabb visszajelzés, és ez is egy bossz is képesség mondhatni, de menjünk még tovább, nem csak a racionális valóság és az energetikai világnak a kapcsolódása és az összefüggései, hanem például a természettel való kapcsolódás. Kommunikálni tudsz fákkal, növényekkel, állatokkal, hogyha hajlandó vagy akkor, mikor bemész egy erdőbe, elkezdenieként az energiaként létezni, hogy nem berohansz, berontasz, hanem annak is van egy csodálatos világa, van az erdőnek egy szelleme, van többféle őr benne, tehát hogy ebbe bele lehetne menni részletesen, de egy olyan kapcsolódást tudsz megtapasztalni, és szerintem ez mindenkinek megvan, akár foglalkozik energiákkal, akár nem, hogy megyek az erdőbe kirándulni, mert az nekem olyan megnyugtató. És biztos vagyok abban, hogy ha nem is tudatosan, de érzékeli mindenkinek a lénye, a lelke ilyenkor, hogy milyen közegbe érkezett meg, mert az a természetes világunk.
3: És van egy megkövetelt tisztelet is bennünk olyankor. Nyilván, ahogy megkaphatjuk ezt a nyugalmat, amiért oda mentünk,
2: így van.
3: Ezért mi is úgy bánunk a természettel ilyenkor, hogy nem ártunk neki, hanem szeretve hagyjuk ott.
2: Igen, igen, hiszen ez a bolygó ugye az energetikai, spirituális körökben ugye földanya, tehát feminin bolygó, pacsamama, vagy ugye többféle neve van, és hogy nekem ez mindig egy ilyen csodálatos, már a neve az volt, és hogy amikor az erdőbe bemész, akkor ő vele kapcsolódsz igazán. Minden teremtmény, aki a bolygón él, az a földanyának a gyermeke. És hogyha az ember képes ezeket fölismerni magában, akár csak egy, szoktam mondani, egy ilyen lepke szálcsapásnyit, akkor mindig megnyílik egy kicsikével nagyobb-nagyobb tér. És már amikor már az egész pillangót már teljes önvalójában látod, kitárt szárnyakkal, ahogy létezik, akkor már azt lehet mondani, hogy hú, akkor te már megnyitottál magadban egy olyan csatornát, ahol el tud indulni ez a varázslatnak szoktuk mondani, de egyébként ez tényleg az. És kapcsolódni tudsz ugyanúgy az állatokkal, más élőlényekkel is. És valahogy az egész valóságod megváltozik, és elkezded egy olyan szemüvegen keresztül nézni, amikor azt mondod, hogy én többet nem bántok, én többet nem ítélkezek, hanem úgy igyekszem létezni, hogy harmóniában tudjak lenni ezzel az egésszel. Mert amikor beleállsz ebbe az energiába, akkor olyan oldalait mutatja meg, amit, hogyha csak mész, monoton, automata üzemmódban, mint egy biorobot, akkor nem érzik, illetve érzékelsz, csak nem engeded meg, hogy megérkezzen hozzád ez a sok-sok információ. És egy teljesen más szemüvegen keresztül tudod nézni, és amikor ezeket elismered magadban, akkor még nyílik a tér, és akkor tudod azt mondani, hogy oké, én ezt választom, az egész mindenségével együtt, és ez már akkor egy életvitel lesz. Ez egy teljesen, igen, egy teljesen új világ, ahol önmagad tudsz lenni, és ez a legóriásibb. És mersz önmagad lenni, mert ez a közösség, amiben én is benne vagyok, pont ez az, amit folyamatosan generál, hogy nem bántjuk egymást, hanem elismerjük egymást, vagy hogyha látjuk azt, hogy a másiknak valami már jelen van, már megjelenik, és akkor figyelj csak, hogy észrevetted amúgy, hogy te erre már éber vagy, és hogy te ezt tudod, és akkor, hogy így egymást támogatjuk, segítjük, és megtaláljuk automatikusan a többi bosszit. Mert kapcsolódnak hozzá.
3: Szóval megtaláljátok egymást.
2: Meg. Ez olyan, mint egy láthatatlan, hát igen, az energiákat nem lehet látni, de hogy bár van, aki képes rá, hogy egyszerűen kimegy a kollektívba.
3: Mesélj egy picit erről nekem, hogy említettél itt nagyon sokféle különleges képességet, vagy hát racionális szemmel nézve különleges Igen. képességet, hogy a természettel kommunikálunk, az állatokkal kommunikálunk, a gyógyítást említetted.
2: Igen.
3: Milyen különleges képességekre hajlandóak, hajlamosak, milyen különleges képességeik vannak a boszorkányoknak?
2: Vannak olyanok, akiknek van a kristályokkal, az ásványokkal például különleges képesség, és az nem áll meg ott, hogy ásványkarkötőket csinál, hanem ez tovább megy, mert aki beleáll ebbe a képességébe, a személyre szabottan tudja csinálni, és nem ez az összedobja két perc alatt, hanem hangolódik. És
3: ezzel is gyógyítani lehet?
2: Pontosan, igen. Alapvetően azt ugye mindenki tudja, hogy az ásványoknak van egy gyógyító képességük, hogyha hajlandóak vagyunk összekapcsolódni vele, és ugye ennek is megvan a varázslata, megvan a menete. Ez egy szertartás, amikor valaki ezzel dolgozik. De egyébként az is egy szertartás, amikor egy testtel dolgozunk, mert nem odaállok is pif-paf, hanem ráhangolódok, megkérdezem, hogy mit kér most itt, mi az, amit szeretne leginkább. Én ezért változtattam meg a saját praxisomban is ezeket a kezeléseket úgy, hogy személyre szabott. Mert nincsen nagy könyv, minden test másképp működik, bár ugyanúgy nézünk ki, ugyanolyan a testfelépítésünk, két fülünk van, két szemünk, két kezünk, két lábunk, de hogy más az energetikája, mindenkinek van egy csomagja, amivel érkezik. És például az a boszi, aki mondjuk a kristályokkal dolgozik együtt, hát csak egy példát szeretnék gyorsan elmondani, tavaly kint voltunk az Evernessen, és ott megkértem ezt a kristályos boszi kolléganőmet egy fesztiválon, kint voltunk, az Everness az egy ilyen spiri fesztivál, és oda kimentünk, úgy döntöttük, hogy megmutatjuk magunkat a nagy plénum előtt, és nekem van egy saját energetikai testkezelésem, és megkértem ezt a kristályos boszi barátnőmet, vagy kolléganőmet, teremtő társamat, hogy te kéri ez a testkezelésem azt, hogy te csinálj neki egy karkötőt. És képzeld el, hogy körülbelül olyan 4-5 óra hossza volt, mire az a karkötő megteremtődött, és leült, és ott volt a kis dobozkája, millió egy kristály, vagyis hát ásvány gyöngyöcskékkel, ott volt fazettázott, sima, kicsi, nagy, ilyen-olyan, amolyan, és hogy így az egész, mint amikor a konyhába főzöl, kinyitotta a varázsdobozát, kipakolt mindent, és elkezdett hangolódni, és így félszemmel így figyeltem, mert ugye én csináltam a saját előadásaimat, meg azért úgy jöttem, mentem ott a területen, ahol voltunk, és félszemmel figyeltem, hogy mit csinál, és hogy ott ült, és hogy befűzött egy ásványt, és aztán fogta, kivette is másikat, és hogy ahogy csinálta, hogy tehát az maga a varázslat, és itt a boszorkányság, ugye nők vagyunk, hogy ismerjük már el, hogy a női minőségnek az egyik része a boszorkányság.
0: Vannak férfi boszorkányok? Árthat egy boszorkány? Hogyan lehet jól használni az energiákat? Rövid szünet után megtudhatják a rózsabőbével folytatott beszélgetésünkből.

0: Sportrádió.
1: És még több.
2: És még boszorkányok vannak?
3: Alapvetően igen, most mondjuk azt, hogy igen, bár nem szeretem ezt így egyértelműen kijelenteni, nem. Csak a férfiak alapvetően racionális gondolkodásúak, más útvonalakon működnek.
2: Nehezebben állnak bele a bosziságukba?
3: Hát, nekik ez olyan nem annyira nagyon buli. A hétköznapi életben ott sokkal jobban megtalálják magukat, bár most már egyre többen vannak, hála Istennek, akik jönnek. Úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülünk, mert ők pontosan ezzel a férfi energiával egy teljesen más töltetet tudnak adni az egésznek, és alapvetően a harmóniához ez is hozzátartozik, hogy a női férfi energiák, a női varázslók, a férfi varázslók, igen, az egyensúly ott legyen, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk neki. És azt akartam még mondani, hogy ezeket a varázslatokat például főzés közben is lehet csinálni, mert hogy jó esetben szeretettel főzöl, de hogy nálam ez is nagyon megváltozott, hogy olyan energiákkal főzök, hogy szívesen, könnyedén, és ott van benne az a szeretet, és hogy tényleg nálunk mindenközben látok, mindig minden annyira finom. Igen.
2: A boszorkány fűszerekkel.
3: Igen. Azokkal az energetikai fűszerekkel, amikkel
2: dolgozunk. Mondtad, hogy szeretettel fűzöd. Lehet-e ártani boszorkányként? Mennyire van ennek ez a sötét oldala, amit racionális, normál, átlag gondolkodású emberek gondolnak? Tehát, hogy tényleg léteznek ártó boszorkányok? Van-e ilyen megkülönböztetés

0: ami mögöttes energia és gondolat van. Tehát most én főzhetek úgy is, hogy oké, a fene egye meg, most nekem ezt meg kell főzni, ezt a kaját, mert nem tudok mit enni, és akkor ilyen energiákkal állok oda, akkor az már egy negatív, egy rossz töltés. És lehet, hogy ízleni fog a családnak, mert ugye az étel maga összerakja a fűszerek meg az ízesítés, de hogy lesz egy olyan töltése, egy olyan energiája, amitől mondjuk lehet, hogy úgy fogja érezni, hogy de rossz a gyomra most neki. Megette bár ezt a kaját, de hogy nem jó, nem érzi jól magát tőle. És hogy... Ezért szoktuk sokszor azt mondani, hogy lehet úgy mondani valamit, hogy a másik úgy érzi, hogy elpusztult tőle, miközben úgymond szép szavakat használsz.
1: Sőt, és még mondani sem kell, igaz?
0: Így a szemmelverés. Igen, pontosan, igen, ez az egyik. A másik pedig lehet úgy is beszélni valakivel, hogy olyan energia van mögötte, hogy ő úgy érzi, hogy így szárnyal, mert hogy meg tudod fordítani ezekkel a mögöttes energiákkal, nem mindegy mindig a töltés, és hogy nagyon érdekes, mert itt is van egy különleges képesség, és ezt a racionális valóságban sokszor úgy szokták hívni, hogy emberismeret, mert hogy amikor valakivel beszélgetsz, és hogy ami kijön a száján, az nem koherens az energiával, ami mögötte van, és ott már azt mondod, hogy itt ja, nekem valami gyanús, itt van valami sumákság, és ugye ott a hazugságra, a ferdítésre ott már éberek vagyunk, és ez ugyanúgy megvan a racionális valóságunkban, és ugyanúgy megvan az energetika terén, csak ugye másképp nevezzük. És hogy ilyen formán számunkra nincsenek rossz boszorkányok, és a boszorkányság nem rossz. Mert hogyha visszamegyünk a történelembe, és a boszorkányság útvonalán, akkor alapvetően gyógyítónők, varázslónők. Tehát ők mindig akár egy vagy régen voltak, például a mexikóiaknál vannak ezek a nagy, amikor a törzsekben, vagy az indiánoknál is tudjátok, a varázslók, meg a... Hogy is hívják őket, mindig elfelejtem. Na mindegy, van egy nevük nekik ott is.
1: Sámánok,
0: igen, köszönöm szépen, akik a nagy szellemekkel kapcsolódva. Tehát ők is, ha azt nézzük, az is egy ilyen energia, és hogy a gyógyítás, a nem ártás, a saját magadként létezés is, abból működés és hozzájárulni a képességeiddel az adott közösségbe, ahol élsz és létezel, az arra már rá lehet fogni, hogy boszorkányság, pedig nem. És hogy ezeket a képességeket, amikor az ember valaki választja, vagy kapja, mindegy, hogy minek nevezzük, akkor én azt mondom, hogy kötelessége beleállni. És én tényleg én azt kívánom mindenkinek, hogy meglássa magába a boszit.
1: Mindenki lehet boszorkány, illetve mindenki boszorkány, bárkiből lehet, vagy ez egy ilyen külön születési kód, egy külön program bennünk, és nem lehetséges, hogy mindenki ráébredjen akár különleges képességekre. Van olyan, akinek nincs semmilyen különleges képessége?
0: Mindenkinek van különleges képessége, ez a én vagy a mi érdekes nézőpontunk, csak nem mindenki választja azt, hogy eként fog létezni az adott életbe. Hanem ő a hétköznapi kis életébe, pontosan azért, hogy ő magának megteremtse azt, amiben a legboldogabb, a legörömtelibb, és úgymond a családjának. Ha mondjuk egy hölgyről beszélünk, aki vezeti úgymond a családot, vagy mondjuk ő a gyógyító a családba, nem biztos, hogy választja azt, hogy ő ezen a vonalon fog, mondjuk ebből fog megélni. Most csúnyán fogalmaztam. De van, aki igen, és ez választás kérdése. Akkor, amikor eldöntjük, hogy az adott életbe úgymond milyen karmát, vagy milyen batyut hozunk magunkkal, akkor az abban benne van. És hogy úgymond a karma is arról szól, hogy elkezdett kicsomagolni ezt a kis csomagodat, a hátizsákodat, és hogy mi jön abból fel, és hogy mondhatjuk arra is, hogy ez is egy boszorkányság, hogy én merem ezt vállalni, hogy én azt kicsomagolom, és amikor így belenézek először még félve, és még csak egy-két apróságot veszek ki, utána elkezdem kihányni nagy lendülettel, és egyre jobban kíváncsi vagyok rá. De nem feltétlen kell mindenkinek ezt választani, hiszen ez is az egyensúlyhoz hozzátartozik, hogy van egy olyan energia, vagy egy csoport, vagy bármi, aki képviseli ezt, és vannak különböző más csoportok.
1: Valóság.
0: Igen, a másik valóság, és az nem kevésbé vagy jobban boszi, ha mondjuk a bossziságról beszélünk, csak másképpen boszi. És ők azt a valóságot táplálják, és itt van a harmónia, és visszatérve megint a Föld anyára, a Föld bolygó, mint anyag, és az univerzum, mint energia, ő is egy harmóniában van bennünk, és ő is ezt kéri tőlünk folyamatosan, hogy aként a harmóniaként létezzünk, amire akkor éppen pont az adott pillanatban

0: sikeresek vagyunk.
1: Tudtok segíteni a hétköznapi, jelenleg még két lábon járó embereknek abban, hogy megismerjék a saját különleges képességeiket? Tehát tudtok segíteni csomagot bontogatni?
0: Igen, kifejezetten. Kifejezetten tudunk, mivel mi is sokfélék vagyunk, sokféle irányból jöttünk, vannak köztünk jogászok, képzeld el például. Ez annyira, ez olyan így felragyog így mindig a szemem, amikor úristen, egy ilyen valaki, aki
1: teljes
0: ilyen...
1: Teljes paradox állapot, igen.
0: Igen, igen, azt mondaná az ember, pedig nem, mert ő is eljutott oda, hogy elismeri magába ezeket, és igen, tudunk. Tudunk segíteni, mert senki sem születik úgy, hogy mindent is tud, sőt, egy csomó mindent nem tudunk, vagy elfelejtünk, ahogy ugye mondtuk már pár perccel ezelőtt, és hogy tudunk a hét, olyan dolgokban is tudunk, ami a hétköznapi egyszerűbb, úgymond egyszerűbb élethez szükséges ahhoz, hogy egyszerűen csak megtaláld a helyedet, és ne menjél traumába azzal, hogyha mondjuk történik veled valami rossz dolog, akkor úristen, most mi lesz? Most elvesztem az állásomat, most nem tudok pénzt keresni, most sorolhatnánk ugye a nézőpontokat, de hogy hogyan tudsz megmaradni a középpontodban, és hogy hogyan tudsz még abból annyira jól kikeveredni, hogy még el se tudod képzelni akkor, amikor megtörténik veled ez a rossz dolog. Szóval, hogy így fordítjuk át az energiákat, és mindig megpróbálunk egy, és mindig a harmónia tere jön, de hogy visszaterelni a kibillent energiákat a harmónia terébe is, hogy minden pillanatban jelen tudjunk lenni ezzel az egésszel, ami zajlik. Bennünk is, meg körülöttünk is.
2: Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Rózsa Böbével, amiből megtudhatják, elfelejthető-e a spirituális képesség, illetve hogy hogyan tudjuk használni a képességünket a mindennapi életben.

0: és még több.
1: Van olyan, hogy valaki elfelejti a képességeit? Illetve van-e olyan, hogy nem akarja felvállalni, és ezért elnyomja magában? Ilyenkor tud ez a képesség belülről dolgozni?
2: Olyan nincsen, ha a képesség egyszer megmutatja magát, azt nem lehet se elnyomni, se kitörölni, se semmit nem lehet vele. Illetve elnyomni lehet, bocsánat. Elnyomni lehet, de akkor az azt jelenti, hogy ilyen paradoxon ez is, hogy a képesség kezd el használni téged. Tehát olyan, mintha ilyen öntudatra ébredne, és így olyan dolgokat generálna köréd, amit csak így pislogsz, hogy már megint ez, már megint oké, akkor mit nem veszek észre. Mi van itt, amire nem vagyok hajlandó észrevenni? Mert hogy csak rajtunk múlik. Hogyha nem választja valaki azt, és nem engedi meg, hogy megjelenjen, és nem veszi észre benne a saját potenciáját, nem látja meg, hogy hogyan tudja használni úgy, hogy neki is jó legyen, de mindenki másnak is jó legyen körülötte, akkor ott nem történik meg a választás, és nem áll bele, és olyan, mint hogyha elkótya vetyélni ezeket az energiákat.
1: Mert hogy olyan, mintha ez egy ajándék lenne, igaz? Úgy
2: beszélsz róla. Igen, ez az tulajdonképpen, csak először hajlamosak vagyunk, mint ahogy hogy én is többször megijedtem tőle.
1: Megijedtem
2: tőle, igen, és hogy nem választottam, nem engedtem meg, hogy megjelenjen, és aztán persze mindig csináltam magamnak csodálatos betegséget, megint, mert hát miért is, ne? És akkor szoktuk ilyeneket mondani, hogy de profi vagy, nagyon ügyes vagy, de mi lenne, ha már ezt a teremtő energiát megfordítanád, és mondjuk nem a betegségek teremtésére használnád, hanem mondjuk arra, hogy boldog legyél, és a többi, és a többi, és a többi. Szóval igen, a képességeink azok így működnek, és tényleg ajándék és áldás, csak meg kell tanulni úgy, nem ránézni, hanem megérzékelni inkább azt, hogy mi az, amit tud nekünk adni. És mi segítünk ebben, hogy ráébredjenek arra, hogy mit tud nekik adni. Hogyha választanak minket, vagy önmagukat ezáltal.
1: Olyan érdekes, mert bennem is dolgozik itt az izgatottság, hogy vajon bennem milyen különleges képességek lehetnek? És azt érzékelem, hogy olyan, mintha ez egy ilyen kis építő kocka lenne az önazonosság felé, hogy igenis merjünk ránézni arra, hogy akkor bennünk milyen képességek lehetnek, amit akár mások különlegesnek gondolhatnak, mert hogy ez is olyan érdekes, nem? Hogy különleges képesség, de milyen szempontból?
2: Igen. Nekem például most az anyukám jutott eszembe, és nem véletlen. Az én anyukám mondhatni azt, hogy különleges képessége a kedvesség. És akkor mondják azt, hogy kedvesség, hát az miért különleges? Hát mindenki tud kedves lenni, ne? És én tudom anyát kívülről nézni, mert ez is egy nagyon fontos dolog, hogy amikor az ember saját magával tisztába kerül, és a batyujának a nagy részét már kipakolta, vagy legalábbis folyamatban van, hogy ezt a batyut pakolja, akkor saját magával tisztába kerül, és nem lesz elfogultság, hanem egy megkövetelt őszinteséged lesz. És innentől kezdve, amikor saját magaddal kezdesz tisztába kerülni, meg fogod tudni tanulni. Önmagától megérkezik az, hogy kívülről látod a másikat, és tök mindegy, hogy a gyereked, vagy az anyukád, vagy a férjed, nem lesz elfogultság, mert tisztán látod és érzékeled őt. És az anyukának pontosan ez a kedvesség mögött van egy olyan energia, egy olyan töltés, ami ilyen nagyon egyedi. Láttam én már millió embert kedvesnek lenni, meg hallottam kedvesnek lenni, de úgy, mint ahogy
1: nem
2: az én anyu...
1: Igen, annak.
2: Igen, nem érzékeltem annak, és hogy ott van mögötte, és hogy dajkanőként dolgozott óvodába, érted, évtizedekig, és a mai napig úgy köszönnek neki az utcán, érted, hogy röpül felé a felnőtt ember, érted, akit ilyen kis pöttömként, ugye, dajkanőként az óvodába gardírozott, és hogy a mai napig imádják és örülnek neki, és hogy ez az. És ugye erre el lehet mondani, hogy igen, ez egy különleges képesség, mert ilyen kedvességet, amit ő adni tud, nem sokan képesek.
1: Jaj, egészen nagyon meg szeretném megismerni édesanyádat, most én is repülnék felé.
2: Igen.
1: Igen, mert nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy kedvesek velünk, kedves szavakat használnak, de közben abszolút érzékeljük, hogy a hideg is futkos tőle, annyira tudjuk, hogy ez nem az.
2: Így van.
1: Aj, mindig ezek a hátsó szándékok.
2: Hát, mert van. Tehát, hogy ezt is el kell ismerni, hogy igen, és ez is egy képesség, hogy ismerd el magadba, hogy te már erre éber vagy, hogy neki ott a hátsó szándéka a mögöttese. Mindig mindenre éberek vagyunk, csak nem vagyunk hajlandóak észrevenni, és elismerni azt, hogy tényleg. És hányszor van az, hogy hát, hogy én ezt tudtam. Tudtam, hogy ez lesz. Hát azért, mert már ott is éber voltál is. És mindig ismerd el, hogy igen, én már ott éber voltam. Mert utána, ha egyszer éber leszel valamire, és el is mondhatnánk, hogy képesség, onnantól kezdve az már a valóságodban benne van.
1: meg kell tudni nevezni ezt racionális világban is, igen, hogy hú, én ilyet tudok. Igen. És amint erre már rá tudsz látni, és meg tudod nevezni, onnantól valahogy tényleg képességé tud válni.
2: Igen.
1: Dehogy bennem ez így csapódott.
2: Ez mert így van, és ez tény és való, hogy fut az ember sok kört. Főleg azzal, amikor nekem is ilyen képek jöttek, hogy boszorkány égetés, meg ilyenek, és hogy te jó Isten, és akkor, hogy én nekem itt vannak a képességeim, és nekem ezeket kellene behozni ebbe a valóságba, és akkor jön egy csaj, aki azt mondja, hogy akkor mi legyünk boszik, és akkor legyünk egy csapat, és akkor bizony sok nézőpontot tisztítottunk, és a mai napig is tisztítunk rá, mert a racionális valóságban még mindig, ugye, ahogy te is mondtad, hogy ez a boszorkányság, ez még mindig nagy félelmet kelt, és hogy azért is vált úgymond nekünk a mottónká ez, vagy a feladatunká, hogy mi meggyógyítsuk ezeket a nézőpontokat, hogy nem az a vasorrúbába, fekete ruhába, és
1: nem repkedtek seprűben, vagy seprűháton.
2: Pedig milyen jó lenne egyébként, pikpak odaérnénk. Igen. Szóval, hogy azért azt úgy beraktuk a valóság, hogy hát, ha majd egyszer seprűröpködünk. Ez egy olyan energia, amivel futunk mi is egy pár kör, de nem csak ez, hanem minden egyéb más, amikor olyan jelenik meg az életünkben, ami még eddig nem volt. Ugye elhisszük, hogy nem tudunk vele mit kezdeni. Hiszen legyünk őszinték, a körülöttünk lévő világ nem azért dolgozik, hogy te önmagad legyél. Megvan a rendszernek a lényege, most ne rakjuk nézőpontokba, mindenki tudja, hogy milyen érzi a bőrén, a saját valóságában mindenki egyénileg, de hogy én, amikor most az elmúlt pár évben végigmentem egy nagyon komoly egészségügyi kihíváson, én ezeket az energiákat, ezt a tudatosságot nagyon-nagyon jól tudtam ott kamatoztatni. Igaz, hogy amikor az ember megengedi azt, hogy jelen legyen mindennel is, minden energiával, és így ömlik az információ, akkor nagyon nehéz mondjuk egy kórháznak a rendelőjében, vagy egy nőgyógyászati osztályon jelen lenni ezekkel az energiákkal. Viszont én azt mondtam, hogy jó, én nem fogom hagyni, hogy én itt elveszek. Olyan helyeken tudja az ember ezt úgymond kamatoztatni, és mindig a legfontosabb, hogy saját magam miatt. Mert ott én rólam volt szó, az én testemről volt szó, az én állapotomról volt szó, és hogy kiálltam saját magamért. És tök mindegy, hogy ez hogy jelent meg abban a valóságban, az se érdekelt.
1: És nyertél, drága Böbe?
2: Igen.
1: Helyes. Nagyon
2: sok mindent nyertem, és még mindig jön az információ, mert a betegség mögött mindig van egy jó nagy adag, hát mondhatnánk, képesség, információ, valamiért az kialakult, és amikor én ettől megszabadultam, és kibontottam ezt az energetikai csomagot, és bontogatom azóta, még mindig egy csomó minden jön.
1: Hogy él ma egy boszorkány? Most azt mondtad, hogy nem repkedtek seprűn, összetört a világom, de mesélj, miket szoktatok ti csinálni a hétköznapokban?
2: Miket szoktunk csinálni? Hát egyrészt mindenki ugye legtöbben segítő szakmában vagyunk, és hát ennek ugye rengeteg válfaja van, a masszőrtől kezdve egészen a coachig, tehát mindenféle minőségben vagyunk, és hát ugyanúgy éljük a hétköznapjainkat, mint mindenki más, azzal a különbséggel, hogy a varázslat az ott van minden pillanatban. Tehát van egy láthatatlan varázspálcánk, és hajlandóak vagyunk, hát talán minden nap egy újabb valóságot teremteni, mert hogy hisszük azt, hogy ezzel a létezéssel, ezzel a felfogással tudunk invitálás lenni azoknak, akik ébrednek, vagy ébredeznek, vagy talán azoknak is, akik még nem. De mi meghagyjuk mindenkinek azt a választást, hogy majd, amikor megérkezik, akkor megérkezik. És nem az a fontos, hogy mi hozzánk érkezzen meg, mert amikor választ úgymond minket valaki, és akkor most beszélünk arról, hogy minket, akkor valahol önmagát választja. Nem azért vagyok, hogy felébresztelek, hanem hogyha felébredsz, akkor ott legyek.
1: Jaj, de szép. Mondj nekem egy hétköznapi varázslatot.
2: Értő figyelem. Most nekem ez jött, hogy úgy nézek mindenkire, úgy kommunikálok a férjemmel, a fiammal, a családommal, a praxisomba, hogy értő figyelemmel vagyok jelen velük. Nem megmondani, hogy mit csináljon, hanem hozzásegíteni ahhoz, hogy ő ébredjen rá, hogy neki mi működik. És ezt kiterjeszteni, önmagam mindig jobb és jobb verziója lenni.
1: Csodálatos. Nagyon szépen köszönöm, Böbe, hogy itt voltál velünk. További jó varázslást kívánok. Hajrá, boszik! Seprűnyére fel! Igen. Minden jót kívánunk!
2: Varázslat fuss, és varázslat terjedj!
1: Fuss és pötsz!
2: Igen! Köszönöm szépen!
1: Köszönöm, Böbe!

0: Sportrádió.
1: És még több.
2: Rózsa Bőbe Modern Kori Bosszival hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Az energetikai kezelések nem helyettesítik a hagyományos terápiát vagy más kezelési formákat, de kiegészíthetik azokat, támogatja a személyes fejlődést és az élet különböző területein való előrehaladást. Mindig fontos szakemberhez fordulni, ha komolyabb mentális, fizikai vagy érzelmi problémákkal küzdenek. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!
0: A Körös Hírcentrum hírei.
3: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Egy klinikai vizsgálattal kapcsolatos gyógyszerfelhasználás kérdését vizsgálják a Nemzeti Nyomozó Iroda vagyonvisszaszerzési hivatalának munkatársai, akik szerdán hajtottak végre helyszíni cselekményeket a Semmelweis Egyetemen. Merkeli Béla rektor meg

0: Gerdüs Zsolt egészségügyi miniszter a közösségi oldalán jelezte, hogy a kormány tisztítótűz nevű visszaéléseket feltáró akciója az egészségügyi szektort is érinti, amelynek célja a jogsértések kiszűrése és a tisztességes dolgozók védelme. Szeptember 1-től elindul a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer, jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a budapesti Uzsoki utcai kórházban tartott bejárásán. A tárcavezető közölte, hogy csütörtökön vette át a fertőzések hitelesítésére és közzétételére vonatkozó szakmai anyagot, amelyet a kormány elé terjesztenek. A miniszter kiemelte, hogy az átláthatóság a modern európai szintű egészségügyi ellátás egyik legfontosabb alapköve, ezért teszik nyilvánossá az adatokat. A rendőrség a hétvégétől hajóból, a vízből és a vízpartról is méri majd a vízi járművek sebességét, miután bevezetik a vízi trafipaxot a Tiszatavon. A tiszai vízi rendészet azután döntött a szigorítás mellett, hogy a horgászok és a természetjárók, valamint a szabályokra fittyet hányó jetskisek között pattanásig feszült a helyzet a csatornákon gerjesztett hatalmas hullámok és a sebességkorlátozások be nem tartása miatt. Illés Gergely rendőrfőkapitány hangsúlyozta, a fokozott ellenőrzések célja a balesetveszélyes helyzetek és a kockázatok csökkentése, a sebességméréseket pedig azonnali hatósági eljárások követik majd a szabályszegőkkel szemben.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Rádió. És még több.
1: Jó reggelt kívánok, hétfő van, 6 óra után járunk. Ez bizony egyet jelenthet azzal, hogy a Start Rádióval indul a nap. Köszönöm szépen, hogy együtt rádiózhatunk. Én várom a mikrofon mögött egészen délelőtt 9 óráig, és hozom a legklasszabb slágereket megállás nélkül.
0: Sok zene, és még több. Start Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Jó reggelt kívánok, ez Csabán a Start Rádió. Mi sok zenét, és most még többet játszunk. Hétfő van, méghozzá június 29-e. Ma a Pálok és a Péterek, a névnaposok, köszöntjük őket. Rajtuk kívül a Beáták, az Aladárok, az Emmák, az Orbánok, a Juditok, a Petrák, az Alízok, a Szalomék és a Ditták is ünnepelhetnek ma.
1: Reggeli Start. Music Latte.
2: Start Rádió.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Start Rádió.
1: Jó reggelt, Békés Csabán a Start Rádióval. Június 29-e van, nézzük a mai nap szülötteit. Például ezen a napon született Szekula Mária, festő, szobrász, barlangkutató, aki a Szemlőhegyi barlangban először jutott át a Tűfoka nevű átjárón. Ezen a napon született Kertész Sándor, színész, rendező, színházigazgató és Zentai Anna operetténekesnő is.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Reggeli Start.
3: Music Latte.
4: Start Rádió.

0: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió, pillanatok kérdése, és 7 óra lesz. Kellemes ébredezést kívánok a mostkelőknek, és bizony jó munkát annak, aki már bent van a melóhelyen. Jönnek a hírek 7 órakor, aztán a következő órában még rengeteg hasznos információ és sok-sok jó dal.
1: Sok a szere? Start Rádió.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Megjelent a pedagógusok béremeléséről szóló kormányrendelet, amelynek

0: 10%-os emelésen felül további 0,4% ponttal nőnek a bérek, valamint a munkáltatóknak január 1-től visszamenőlegesen legalább 0,3% pontos emelést is végre kell hajtaniuk. A rendelet értelmében a gyakornoki illetmény 2026-ban 707.600 forint lesz, míg a pedagógusi bérsávok alsó határa fokozattól függően 720 és 918.000 forint között alakul. Ideiglenesen felfüggesztette a debreceni Szemport üzemműködését a Hajdúbihar vármegyei kormányhivatal, amelyre reagálva a vállalat közölte, hogy követi a hatóság előírásait, és teljes körűen együttműködik a vizsgálatban. A cég ugyanakkor jelezte, hogy a közigazgatási határozatban azonosított szennyezőanyagok jelentős része, különösen a nehézfém elemek nem részei a polimer alapú szeparátor gyártási folyamatnak. A Szemport tiszteletben tartja az eljárást, és a hatóságokkal közösen dolgozik a kimutatott anyagok pontos forrásának tisztázásán. Kapu Tibor Magyarország második kutató űrhajósa fogja vezetni a Tisza kormány által újjászervezett magyar űrügynökséget. A hírt Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter jelentette be, kiemelve, hogy az űrtevékenység az egyik legfontosabb befektetés a jövőbe. Az új vezető feladata, hogy fél év alatt úgy szervezze át a működést, hogy a szervezetet ne legyen érdemes bezárni, ehhez pedig új űrstratégiára és űrtörvényre is szükség lesz. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy olyan ügynökséget szeretnének, amely szorosabb kapcsolatot ápol az európai űrügynökséggel és megbízásokhoz juttatja a hazai kis- és középvállalkozásokat.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szeret. És még több.
3: Start Rádió.
4: Elmúlt 7 óra. Köszönöm, hogy együtt kezdjük a mai napot. Jó utat annak, aki már például úton van a munkahelyére, hiszen hétfő reggel is a Start Rádió szól sok zenével, és most még többel. Számítok még a hallójáratokra, hiszen hozom a hasznos információkat, mindezek mellett pedig a legjobb zenéket. Csak Csabán, a Starton.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Bora Kft. Hatalmas akciókkal várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hétfőtől szombatig hosszított nyitvatartással várja vásárlóit 8 órától 20 óráig. Június 29-től 30-áig
3: a 0,33 literes Peroni csak 319 forint, a 0,33 literes Coca-Cola 269 forint, a 60 grammos Lay's chips minden íze 319 forint, míg a Medó őszi barac befőtt csak 625 forint.
2: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
4: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Válassza ön is Békés megye kedvenc automárkáit az elektromos és hibrid szakértő Meszlényi Autónál.
6: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a városa terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
2: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út, a TV toronynál.
7: A sulinak vége, és berobbant a nyár. Ez azt jelenti, hogy pörög a visszaszámlálás. Augusztus 26-29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál. De figyelem, a diákbérletek már csak június 30-a keddei félig elérhetőek. Vár a nyár legjobb 4 napja. Jegyek és részletek szín.org.
8: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
9: Internetix.
8: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
9: Internetix.
8: Díjmentes bekötés.
9: Internetix.
8: Legmodernebb optikai hálózat.
9: Internetix.
8: Megbízható, elérhető, korlátlan.
9: Internetix.
8: Ne várj, érdeklődj a 66-333-333-as számon.
9: Internetix.
8: Internetix. A Békés Csabai szolgáltató.
2: Reklámot hallott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Kevés gomoly felhő, sok napsütés várható. A délkeleti szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 41 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Reggel is tart. Music latte.
5: Music latte.
4: Finoman ébreszt.
6: Start Rádió.
7: Why wait to say, at least I did it my way.

0: napot kívánok, itt a Start Rádió. Képzeljék el, semlegességi nyilatkozat aláírásához kötik az orosz és a fehér orosz teniszezők indulását a Wimbledoni tornán. A londoni szervezők a TASZ-nak jelezték, hogy a korábbi évekhez hasonló feltételek mellett vehetnek részt a versenyen, melyen nem támogathatják az ukrajnai fegyveres konfliktust, és nem fogadhatnak el állami finanszírozást.
1: Sok a szere?
2: Start Rádió.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
4: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
3: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése.
8: Build your dreams, építsd az álmaidat.
3: Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
9: Reggeli Start. Music Latte.

0: Plusz divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
1: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Elindult az 50. Békés Tarhosi Zenei Napok, a programsorozat július 2-ig várja az érdeklődőket. Július 2-án Görgényi Tamás festőművész alkotásaiból nyílik kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeum Pátkai Ervin termében. A Látható Valóság és az Abstrakt Festmények és Plasztikák című tárlat augusztus 30-ig látogatható.
0: Támogatta a Fair Play Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Sok a szene,
3: sok a szene, és még több.
4: Start Rádió.

0: Jó reggelt, itt a Start Rádió, sok zenével és most még többel. Június 29-e van. Ezen a napon van Péter Pál nap, az aratás kezdete, de ezen a napon tartják a Nemzetközi Duna napot is 2004 óta, és 1456-ban ezen a napon rendelte el a pápa a déli harangozást.
1: Sokat nevet, sokat nevet.
2: Még több.
3: Start Rádió.

0: és még több. Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibéri Pétertől hallják. Kanada történelmet írt a labdarúgó világbajnokságon, az észak-amerikai ország először jutott be a világbajnokság 8. döntőjébe története során. A társházigazda az egyenes kieséses szakasz első mérkőzésén 1-0-ra győzte le a dél-afrikai köztársaságot. Az afrikai együttes végig fegyelmezetten védekezett, a kanadaiaknak pedig sokáig nem sikerült feltörniük a védelmüket. Több nagy lehetőség is kimaradt, egyszer még a gólvonalról is mentettek a dél-afrikai védők. A fordulás után nem változott sokat a játékképe. Kanada mezőnyfölényben futballozott, de kevés helyzetet tudott kialakítani, miközben ellenfele elsősorban a biztos védekezésre rendezkedett be. A hajrában pályára lépett a sérüléséből felépült Alfonso Davies, de végül nem ő lett a mérkőzés hőse. A 92. percben egy rosszul kifejett labdára Eustaquio érkezett, és a 16-os előteréből a jobb alsó sarokba lőtt. A dél-afrikaiaknak már nem maradt idejük az egyenlítésre, így Kanada története során először jutott be a világbajnokság legjobb 16 csapata közé. A negyed döntőért szombaton Houstonban a Hollandia-Marokkó mérkőzés győztesével találkozik. A világbajnokság következő játéknapján 3-8 döntőt rendeznek. Magyar idő szerint hétfőn este 7 órától Brazília-Japánnal, 10:30-tól Németország-Paraguayjal mérkőzik meg, míg 2 hajnalban 3 órától Hollandia és Marokkó csap össze.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

mindenfelé rengeteg hasznos információ szól majd a következő órában is, olyanok, amelyek a mindennapi életünket segítik, és egy picit hozzánk tehetnek. Mindezek mellett ilyen zenéket is játszunk, hiszen tudjuk jól, hogy a munkahelyen erre szükség van, úgyhogy köszi, hogy együtt kezdjük a napot.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szeres. És még több.
3: Start Rádió.
4: Jó reggelt, itt a Start Rádió, 8 óra után járunk már. Indítsuk együtt a hétfő reggelt sok hasznos infóval és természetesen jó zenével. Én hálás vagyok mindezekért.
0: Sok a szeres.
5: Sok a szeres.
0: És még több.
3: Start Rádió.

0: reggeli start, Music Latte.
1: Start Rádió.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a városa terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
0: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út a TV toronynál.
3: A sulinak vége és berobbant a nyár. Ez azt jelenti, hogy pörög a visszaszámlálás. Augusztus 26-29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál. De figyelem, a diákbérletek már csak június 30-a keddei félig elérhetőek. Vár a nyár legjobb 4 napja. Jegyek és részletek szín.org.
4: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gagza Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Válassza ön is Békés megye kedvenc automárkáit az elektromos és hibrid szakértő Neszlényi Autónál.
6: A Bora Kft. Hatalmas akciókkal várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hétfőtől szombatig hosszított nyitvatartással várja vásárlóit 8 órától 20 óráig. Június 29-től 30-áig
7: a 0,33 literes Peroni csak 319 forint, a 0,33 literes Coca-Cola 269 forint, a 60 grammos Lay's chips minden íze 319 forint, míg a Medó őszi barac befőtt csak 625 forint.
6: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
8: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottam.

0: Itt a Start Rádió sok zenével és most még többel a nyári hidratálásra vetítünk egy kis hangsúlyt. A szomjúság már a könnyű kiszáradás jele, tehát ha csak akkor iszunk, amikor érezzük, akkor már bizony egy lépéssel késésben vagyunk. Kánikulában tartsunk magunknál kulacsot, és óránként kortyolgassunk legalább egy-két decit.
1: Sokat nem, sokat nem. És még több.
2: Start Rádió.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere?
7: Start Rádió.

0: reggeli start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Ez a Start Rádió sok zenével, és persze most még többel. Nyáron csábító lehet egy hideg sör, cukros üdítő, de ezek sokszor több vizet vannak el, mint amit pótolnak. Az alkohol és a koffein vízhajtó hatásúak, így fogyasztások után mindig pótolnunk kell külön vízzel a veszteséget. Ha kávézunk, utána ígyunk meg egy nagy pohár vizet. A cukros italok pedig nem csak dehidratálnak, hanem felesleges kalóriákat is bevisznek, ami hőségben különösen megterhelő a szervezetnek.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Ellopták, majd visszaszerezték az angol válogatott felszerelését a VB rajt előtt. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédu Gézát hallják. Eltulajdonították az angol válogatott felszerelését Kansas Cityben, azonban végül pozitív vége lett a történetnek. Kellemetlen incidens zavarta meg az angol válogatott világbajnoki felkészülését, miután több edzésfelszerelést is elloptak a csapat egyik járművéből. A jó hír azonban az, hogy a hiányzó tárgyak nagy részét már sikerült visszaszerezni, mindösszesen 5 nap a horvátok elleni VB nyitány előtt. A lopás akkor történt, amikor az Angol Labdarúgó Szövetség logisztikai csapata a válogatott új bázisát rendezte be a Kansas-i Swope Sucker Village-ben. A felszereléseket szállító furgont még nem pakolták ki teljesen, amikor ismeretlenek több tárgyat, főként stoplisokat és edzésfelszereléseket eltulajdonítottak. A helyi rendőrség megerősítette, hogy nyomozást indított az ügyben, és 2 gyanúsítottat már őrizetbe is vettek. A hatóságok szerint a vizsgálat továbbra is folyamatban van. A történtek nem befolyásolták érdemben a csapat felkészülését. Az angolok 10 napos floridai edzőtáboruk során Új-Zélandot és Kosztarikát is legyőzték kapott gól nélkül, majd egy zárt kapus felkészülési mérkőzésén 6-0-ra kiütötték a Miami FC együttesét.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

Hét pillanatok kérdése is 9 óra lesz. Én ezzel már köszönöm szépen az elmúlt 3 órás figyelmet. Nem kell aggódni, hiszen jövök holnap is, reggel 6 órától. Addig is szép napot, jó munkát kívánok!

0: Sportrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szene. És még több.

0: és még több. Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
3: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
3: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
3: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szene. Sok a szene. És még több.

0: Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibéri Pétertől hallják. Kanada történelmet írt a labdarúgó világbajnokságon, az észak-amerikai ország először jutott be a világbajnokság 8. döntőjébe története során. A társházigazda az egyenes kieséses szakasz első mérkőzésén 1-0-ra győzte le a dél-afrikai köztársaságot. Az afrikai együttes végig fegyelmezetten védekezett, a kanadaiaknak pedig sokáig nem sikerült feltörniük a védelmüket. Több nagy lehetőség is kimaradt, egyszer még a gól vonalról is mentettek a dél-afrikai védők. A fordulás után nem változott sokat a játékképe. Kanada mezőnyfölényben futballozott, de kevés helyzetet tudott kialakítani, miközben ellenfele elsősorban a biztos védekezésre rendezkedett be. A hajrában pályára lépett a sérüléséből felépült Alfonso Davis, de végül nem ő lett a mérkőzés hőse. A 92. percben egy rosszul kifejett labdára Eustaquio érkezett, és a 16-os előteréből a jobb alsó sarokba lőtt. A dél-afrikaiaknak már nem maradt idejük az egyenlítésre, így Kanada története során először jutott be a világbajnokság legjobb 16 csapata közé. A negyed döntőért szombaton Houstonban a Hollandia-Marokkó mérkőzés győztesével találkozik. A világbajnokság következő játéknapján 3-8 döntőt rendeznek. Magyar idő szerint hétfőn este 7 órától Brazília-Japánnal, 10:30-tól Németország-Paraguayjal mérkőzik meg, míg kett hajnalban 3 órától Hollandia és Marokkó csap össze.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Sok a zene. Sok a zene. És még több.
4: Startrádió.
5: Startrádió. Boss Walk Jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city. This is Jam.

0: Sok zene és még több a Start Rádión indul a napi lazza. A következő két órában együtt rádiózhatunk ma is. Üdv a fedélzeten, a mikrofonnál Bürgé Zsávi. Sok jó zene, hogy vidáman teljen a délelőtt. Ezt ígérhetem mára is egészen délig.
1: Napi lazza. Vedd könnyedén.
2: Start Rádió.
1: Hú, de lazza.

0: Kukac Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sokat nem, sokat nem.

0: még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Miért nem termel a napelemem?
2: Mert koszos haver.
1: És kimossol-e?
3: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
4: A sulinak vége, és berobbant a nyár. Ez azt jelenti, hogy pörög a visszaszámlálás. Augusztus 26-29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál. De figyelem, a diákbérletek már csak június 30-a keddei félig elérhetőek. Vár a nyár legjobb 4 napja. Jegyek és részletek szín.org.
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Válassza ön is Békés megye kedvenc automárkáit az elektromos és hibrid szakértő Meszlényi Autónál.
7: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a városa terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
8: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út, a TV toronynál.
9: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
10: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallottak.
0: Sok a szere. Sok a szere. És még több.

0: zene és még több a Start Rádión, a Napiroza szól. Itt van néhány érdekesség, a mai naphoz köthető eseményeket gyűjtöttem össze. 2004 óta a mai napon ünnepeljük a Nemzetközi Duna napot, illetve ma van az aratás kezdete, 1400 óta tartozik hozzánk ez a feljegyzés. Péter Pál nap az aratás kezdete, ugyebár mindig, illetve 1456-ban történt egy egészen mostani életünket is meghatározó dolog, mely szerint a pápa elrendelte a déli harangozást. Ezek voltak a mai érdekesebb történések és a visszapillantásunk.
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
3: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
3: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
3: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szene,
8: sok a szene,
0: és még több.
8: Start Rádió.

0: még több a Start Rádión, a Napilóza szól. Az első óránk pedig lassan a végéhez ér, és itt vagyok a következő órában is. Hasznos tudnivalókkal, jó zenékkel, hogy vidáman teljen a délelőtt utolsó 60 perce, és majd az egészségünkre is fókuszálunk, én pedig hozom a jó dalokat, tehát rádiózzunk együtt, sok hűsítő kedvenccel.
1: Sok a szene,
2: és még több.
1: Start Rádió.

0: Kudarc Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gól öröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Messi családja megszólalt Jorge állapotáról, orvosi felügyelet alatt lábadozik az argentin klasszis édesapja. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Rövid, de sokat mondó közleményben reagált a Messi család az elmúlt órákban megjelent találgatásokra. A család megerősítette, hogy Jorge Messi egészségügyi problémákkal küzd, jelenleg orvosi felügyelet alatt áll, és állapota kedvezően javul. A bejelentés nem csak egy egészségügyi helyzetet tisztázott, hanem határozott üzenetet is küldött. A család szerint a magánjellegű ügyet egyesek nem megfelelő érzékenységgel, tisztelettel és diszkrécióval kezelték az utóbbi órákban. A Messi család hangsúlyozta, hogy csak Jorge közvetlen családja rendelkezik valós és pontos információkkal az állapotáról. A közlemény szerint minden olyan verzió, kijelentés vagy információ, amely nem közvetlenül a családtól és hivatalos csatornáiktól származik, nem tekinthető érvényesnek vagy igaznak. A nyilatkozatban az is szerepel, hogy amennyiben lesz közölni való friss hír, arról a család a megfelelő időben és a megfelelő csatornákon keresztül ad majd tájékoztatást. A család az elmúlt órákban terjedő jelentésekre, pletykákra és találgatásokra reagált ilyen egyértelműen. A közlemény célja egyértelműen az volt, hogy lezárja a nem ellenőrzött információk körüli bizonytalanságot, és nyilvánossá tegye, a helyzet kizárólag a családhoz köthető hivatalos tájékoztatásból ítélhető meg. A közleményben megfogalmazott hangnem alapján a család különösen fontosnak tartja a diszkréciót és azt, hogy a nyilvánosság tiszteletben tartsa a magánéletet.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sokat nem?
4: Sokat
0: nem. És még több.
5: Tart Rádió.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Napi laza! Vedd könnyedén!
3: Start Rádió!
4: Start Rádió!
0: Hú, de laza!
5: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napi laza szól, folytatódik a műsor ebben az órában is itt vagyok, és ahogy beszéltünk róla, a mai névnaposaink a Pálok, a Péterek, nevükhöz az aratás kezdete most már több száz éve fűződik. Nekik nagyon boldog névnapot, én pedig ebben az órában is hozom a hűsítő zenéinket.
6: It's

0: sok zene és még több a Start Rádión a napi laza szól. Mennyi az annyi? A kávé jótékony hatásai a magas vérnyomás tekintetében. Ezzel foglalkozunk ma. Egy csésze kávé koffein tartalma fajtától és keveréktől függően átlagosan 50-150 mg, ami már elegendő ahhoz, hogy élénkítő hatása kialakuljon. Emellett a mérsékelt kávéfogyasztásnak számos egészségvédő hatása is igazolt. Több kutatás alátámasztotta, hogy akik naponta 3-4 csésze kávét is megisznak, azoknál mintegy 15%-kal csökken a szív- és érrendszeri betegség kockázata. Persze, hogyha van már ilyen alapbetegségünk, akkor azért óvatosan a kávé fogyasztással. És a zöld kávé lehet talán a jobb választás, ennek vérnyomás csökkentő hatását is igazolták. Jó egészséget!
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

0: és még több. Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
3: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
3: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált messz.
3: Játszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a zene. Sok a zene. És még több. Start Rádió. Start.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gúl öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibéri Pétertől hallják. Kanada történelmet írt a labdarúgó világbajnokságon, az észak-amerikai ország először jutott be a világbajnokság 8-ad döntőjébe története során. A társházigazda az egyenes kieséses szakasz első mérkőzésén 1-0-ra győzte le a dél-afrikai köztársaságot. Az afrikai együttes végig fegyelmezetten védekezett, a kanadaiaknak pedig sokáig nem sikerült feltörniük a védelmüket. Több nagy lehetőség is kimaradt, egyszer még a gól vonalról is mentettek a dél-afrikai védők. A fordulás után nem változott sokat a játékképe. Kanada mezőnyfölényben futballozott, de kevés helyzetet tudott kialakítani, miközben ellenfele elsősorban a biztos védekezésre rendezkedett be. A hajrában pályára lépett a sérüléséből felépült Alfonso Davis, de végül nem ő lett a mérkőzés hőse. A 92. percben egy rosszul kifejett labdára Eustaquio érkezett, és a 16-os előteréből a jobb alsó sarokba lőtt. A dél-afrikaiaknak már nem maradt idejük az egyenlítésre, így Kanada története során először jutott be a világbajnokság legjobb 16 csapata közé. A negyed döntőért szombaton Houstonban a Hollandia-Marokkó mérkőzés győztesével találkozik. A világbajnokság következő játéknapján 3-8-ad döntőt rendeznek. Magyar idő szerint hétfőn este 7 órától Brazília-Japánnal, 10:30-tól Németország-Paragvájjal mérkőzik meg, míg kett hajnalban 3 órától Hollandia és Marokkó csap össze.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a zene. Sok a zene. És még több. Start Rádió.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csűszi Viktor. 2026. június 29-e hétfő déli 12 óra van. Mátyás király korát idézték meg az MCC Békés Csabai családi napján. Halad az építők útja második ütemének kivitelezése. Kék kutak segítik a hőség elleni védekezést. Rekord érdeklődés a Körösvölgyi Sokadalom szombati programján. Már is mondom a részleteket. Mintegy 550 évet repítettek vissza az időben a Matthias Corvinus Kollégium Békés Csabai képviseletén szombaton, ahol családi és közösségi napot tartottak Mátyás király korának jegyében. A szervezők különféle programokkal várták a tiszteletre méltó vendégeket, az apródokat és a leányokat, az előadásokon pedig bemutatták, milyen volt valójában a híres uralkodó éskora. Felidézték a jól ismert legendákat, hogy igazságos volt, áruhában járta az országot és fekete sereget tartott, majd sorra vették, mi az, ami történt, történelmileg nem állja meg a helyét. A Békés Csabai képviselet vezetője Mittag Mónika elmondta, hogy az MCC idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját, és a szervezet célja továbbra is a fiatalok tudásának bővítése és a közösség építés. Hozzátette, hogy minden évben tartanak családi napot, ezúttal pedig az évforduló és a névadó iránti tisztelet jegyében alakították át az Andrássy út 38 szám alatti épületet Mátyás király udvarává. A résztvevők különféle műhelyekben tevékenykedhettek, készíthettek lovagi felszerelést, ékszereket, hangszereket, kódex másolásba foghattak, beszélgethettek a jósnővel, aki tanácsokat is adott, fűszereket válogathattak, valamint megismerkedhettek a solymászat világával. A napot táncház és tábortűz zárta. Mátyás király koráról és az uralkodó valódi történelmi szerepéről Ugrai Gábor a Belvár történelem tanára, a Városvédő és Városszépítő Egyesület elnöke, valamint a Szent György Lovagrend lovagja tartott előadást. Felidézte, hogy a legendák szerint Mátyás igazságos volt, áruhában járta az országot és fekete sereggel rendelkezett, majd hangsúlyozta, hogy ezek a történetek azért nem felelnek meg a valóságnak. Beszélt Mátyás felmenőiről is, akik feltehetően Havasalföldről kerültek Erdélybe, és a család a Vajdahunyadvárról kapta a hunyadi nevet. Ugrai Gábor ismertette a korszak történelmi hátterét is. Hunyadi János idején az Oszmán Birodalom jelentősen megerősödött. 1453-ban elfoglalta Konstantinápolyt, majd 1456-ban Nándorfehérvár alá érkezett. Bár Hunyadi Jánosnak akkor még sikerült megvédeni a várat, 1521-ben a törökök már elfoglalták azt. A Modern Városok program részeként közel 800 millió forintból épül az építők útja második üteme. A beruházás során csaknem 1 kilométer hosszú új útszakasz készül a Csányi utcai torkolattól egészen a Lencsési útig. Bálint József alpolgármester arról tájékoztatott, hogy a terület adottságai miatt egy stabilizációs réteg kialakítására is szükség van. A fejlesztés első üteme korábban Európai Uniós forrásból valósult meg, a második ütem azonban hazai támogatással készül. 593 millió forint érkezik a Modern Városok programból, további 214 milliót pedig a kormány biztosít külön támogatásként. Az alpolgármester kiemelte, hogy ez az egyik legforgalmasabb útszakasz a városban, naponta mintegy 16 ezer autó halad át rajta. A fejlesztés jelentősen csökkenti majd a belváros terheltségét és gyorsabbá teszi a város másik gazdasági területének megközelítését. A becslések szerint az új szakasz átadása után akár 70%-kal mérséklődhet a forgalom a Korvin és a Bánát utca kereszteződésénél. A beruházás nem csak útépítést jelent, hanem komplex infrastruktúra fejlesztést, megújul a csapadékvíz elvezető rendszer, átépítik a vízvezeték hálózatot, korszerűsítik a hírközlési és közvilágítási rendszereket, és az útszakaszon kerékpársáv is létesül. A kivitelező tavaly októberben vette át a munkaterületet, majd ez év márciusában kezdődtek a munkálatok a Bozótnád gyökérzet eltávolításával. A mocsaras talaj jelentősen nehezítette a munkát. A humuszolás után laborvizsgálatok következtek, hogy megfelelő alapot biztosít a 960 méter hosszú útnak. A vizsgálatok eredményei szerint a megfelelő teherbíráshoz meszes, cementes, stabilizációs rétegre van szükség. A bizottság a napokban jóváhagyta egy 50 centi vastag réteg kialakítását a tartalék keret terhére. Az alpolgármester elmondta, hogy a látványosabb építkezés csak ennek elkészülte után folytatódhat. A kivitelezés elérte azt a szakaszt, ahol az ütemterv szerint elkerülhetetlen a forgalomkorlátozás. Májusban lezárták a Lencsési út és a garázsok közötti szilárd burkolat nélküli út. útszakaszt, amely a kutyaiskolához, a Hán Lajos téri garázsukhoz és a Fényes Tanyak 1026-hoz vezet. Ezek a helyszínek jelenleg a Hán Lajos tér felől közelíthetők meg. A Lencsési úton 30-as sebességkorlátozás van érvényben, a munkagépek mozgását pedig jelzőrök segítik. Az alpolgármester a lakosság türelmét és megértését kérte. Közölte, hogy a Lencsési út új csomópontja a kivitelező ígérete szerint augusztus végére elkészül. Ideiglenes busz megállókat már kialakították, és arra kérik az autósokat, hogy lehetőség szerint a körtesor felől kerüljék a szakaszt. Az építőkútja második ütemének munkálatai a tervek szerint november 6-áig tartanak.

0: A városban a tartós kánikula miatt úgynevezett kék kutak állnak a lakosság rendelkezésére, amelyek folyamatos ivóvíz utánpótlást biztosítanak. Békés Csaba közigazgatási területén mintegy 250 ilyen ivópont működik, hogy a lakók könnyen hozzájuthassanak a hőségben létfontosságú folyadékhoz. A klímaváltozás hatásai a településen is egyre érezhetőbbek. Az elmúlt évtizedekben jelentősen nőtt a forró napok száma, ami a vízfogyasztás emelkedésében is megmutatkozik. Az alföldvíz tapasztalatai szerint a kánikulai időszakokban akár 15%-kal is nő a vízfelhasználás a térségben. A szakemberek arra figyelmeztetik a lakosságot, hogy a legmelegebb órákban délelőtt 11 és délután 15 óra között lehetőség szerint kerüljék a tűzőnapot, ügyeljenek a rendszeres folyadékpótlásra és fordítsanak kiemelt figyelmet az idősekre, kisgyermekekre és a házi állatokra is. Az óriási hőség ellenére hatalmas tömeg érkezett a hétvége egyik legnagyobb rendezvényére, a Körösvölgyi Sokadalomra. A Gyulai Várnál kialakított sokadalmi téren szombaton közel 500 néptáncos lépett a színpadra, az esti órákra pedig teljesen megtelt a tér érdeklődőkkel. A Délalföld egyik legjelentősebb népművészeti ünnepe pénteken kezdődött és vasárnapig kínált programokat. Kézművesek, néptáncosok, népzenészek és mesemondók gondoskodtak arról, hogy a látogatók idén is gazdag, sokszínű kínálattal találkozzanak. Miklósné a Békés megyei Népművészeti Egyesület elnöke elmondta, őket is meglepte, hogy a kánikula ellenére szombat estére zsúfolásig megtelt a sokadalmi tér. A tömeg késő délután kezdett növekedni, és ahogy enyhült a hőség, egyre többen érkeztek. Hozzátette, hogy talán még soha nem lépett fel ennyi táncos egyetlen napon, csak nem 500-an álltak színpadra látványos produkciókkal. Tapasztalataik szerint a nagy meleg miatt a délutáni és esti időpontok a legalkalmasabbak a programok megtartására, ezért vasárnap a tervezetnél egy órával később kezdődtek az események. Az elnök kiemelte, hogy sokan voltak kíváncsiak a mesterségbemutatókra, a kiállításokra, a népzenére és a néptáncra. Rengeteg gyermek érkezett, akik megcsodálták a kézműves alkotásokat és kipróbálták a korabeli játékokat. A kézművesek kizárólag hagyományos, tiszta forrásból táplálkozó népművészeti termékeket mutattak be és árusítottak. Érdekességként megemlítette, hogy a régimódi játszótérre szalmazsákokat helyeztek ki, elsősorban a gyerekek számára. Végül azonban a felnőttek is örömmel üldögéltek rajtuk. Mint fogalmazott, jó látni a népművészeti rendezvényekre érkező tiszta tekintetű embereket, akik, ahogy maga a program is sugallja, azt az üzenetet hozzák, hogy álljunk meg egy pillanatra, üljünk le és figyeljünk egymásra. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió.
4: Kérd te is dald a startradio.hu-n.
5: Kívánságműsor
6: a Start Rádióban.
5: Imádom.
6: Jé, de jó zenék vannak itt.
5: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: Start Rádió. És még több.
1: Start Rádió sok zene, és még több, benne pedig indul kívánság műsorunk. Én készen állok, bízom benne, hogy hallgatóim is jöhetnek a zenék kérések a rádió weboldalán. Én Gíci Adrián vagyok, és mindenkinek szép hétfőt kívánok. Legelső kérésünk az még sajnos tegnapról maradt ki, de most gyorsan pótolom. Sziasztok, kérek egy dalt, amit Csorvásra küldenik a nagylányomnak, Adélkának, és mindenkinek, aki szereti. Szép napot nektek, köszönöm, Béla. Béla, köszönöm szépen a kérést, bocsánat, hogy egy napot csúsztam vele, és akkor cserébe már is forog nektek a következő dal.

0: Kukacradio.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: A sulinak vége, és berobbant a nyár. Ez azt jelenti, hogy pörög a visszaszámlálás. Augusztus 26-29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál. De figyelem, a diákbérletek már csak június 30-a keddei félig elérhetőek. Vár a nyár legjobb 4 napja. Jegyek és részletek szín.org.
4: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
5: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek, térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni. Élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
6: Miért nem termel a napelemem?
7: Mert koszos haver.
6: És kimossa le?
8: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
9: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642-002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
10: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallottak. Sok a szere?
11: Start.

0: Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
1: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
1: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
1: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibéri Pétertől hallják. Kanada történelmet írt a labdarúgó világbajnokságon, az észak-amerikai ország először jutott be a világbajnokság 8. döntőjébe története során. A társházigazda az egyenes kieséses szakasz első mérkőzésén 1-0-ra győzte le a dél-afrikai köztársaságot. Az afrikai együttes végig fegyelmezetten védekezett, a kanadaiaknak pedig sokáig nem sikerült feltörniük a védelmüket. Több nagy lehetőség is kimaradt, egyszer még a gól vonalról is mentettek a dél-afrikai védők. A fordulás után nem változott sokat a játékképe. Kanada mezőnyfölényben futballozott, de kevés helyzetet tudott kialakítani, miközben ellenfele elsősorban a biztos védekezésre rendezkedett be. A hajrában pályára lépett a sérüléséből felépült Alfonso Davis, de végül nem ő lett a mérkőzés hőse. A 92. percben egy rosszul kifejett labdára Eustaquio érkezett, és a 16-os előteréből a jobb alsó sarokba lőtt. A dél-afrikaiaknak már nem maradt idejük az egyenlítésre, így Kanada története során először jutott be a világbajnokság legjobb 16 csapata közé. A negyed döntőért szombaton Houstonban a Hollandia-Marokkó mérkőzés győztesével találkozik. A világbajnokság következő játéknapján 3-8 döntőt rendeznek. Magyar idő szerint hétfőn este 7 órától Brazília-Japánnal, 10:30-től Németország-Paraguayjal mérkőzik meg, míg kett hajnalban 3 órától Hollandia és Marokkó csap össze.
2: Hull öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a zene,
4: sok a zene,
0: és még több.
4: Startrádió.
5: Startrádió, sok zene, és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják, annak is a végéhez érkeztünk most el. Az utolsó kérésünk az így szól, sziasztok! Zsani vagyok az irodából, és a kollégáknak szeretnék küldeni egy jó kis pörgős dalt, hogy jobban menjen a munka. Köszi! Én köszönöm ezt a kérést, és jó munkát kívánok nektek!

0: Kudarc Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gól öröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gól öröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus.
2: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
2: Start Rádió.

Rádiósok, rádió, sok zene és még több. És ma június 29-e, hétfő van, sok boldogságot kívánunk. Péter és Pál nevű hallgatóinknak ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepelt Rokán Anna, magyar színésznő, de ma ünnepel Kis Norbert, világbajnok magyar válogatott tekéző, és ma ünnepel Nicole Scherzinger, amerikai énekesnő, színésznő, táncosnő is. Önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk.

0: Ez a Stolt Rádió, sok zene és még több, benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. A napsütést időnként már gomoly felük zavarhatják meg észak-kelet felől, és elszóltan futó záporzivatar kialakulhat, melyek átmeneti felfrissülést hozhatnak. A Dunántúlon többfelé északira, északnyugatira fordul a szél, amelyet élénk erős, néhol viharos lökések is érhetnek. Holnap napközben majd 35 és 43 fok várható.
1: Sok a szere?
2: Stolt Rádió.
1: És még több.

0: 8 Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie,
5: ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
6: A nagy álmom Portugália lenne.
7: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
5: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
5: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
5: Irány a Körös Hírcentrum játék felülete.
8: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
5: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
6: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szene. És még több.
6: Start Rádió.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértők.

0: vezetőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm!
0: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Sok a szene,
3: sok a szene,
1: és még több.
3: Start Rádió.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gól öröm. A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A dél-afrikai Rowan Williams új világbajnoki rekordot állított fel a kapusok között. A Kanada elleni csoportmérkőzésen 77 pontos paszt adott, ezzel megdöntötte a német Manuel Neuer 2022-ben felállított 51-es csúcsát. A rekord azonban nem ért továbbjutást, mert Kanada a 92. percben szerzett góllal 1-0-ra nyert, így Dél-Afrika kiesett a tornáról. A világbajnokság csoportköre az első 72 mérkőzés összesen 215 gólt hozott, csaknem 3-as 2,99-os meccsenkénti gólátlag 1958 óta a legmagasabb egy világbajnokság csoportkörében. A torna eddig nem csak a gólokról, hanem a meglepetésekről is szólt. Több kisebb válogatott is bravúrt ért el, miközben a legnagyobb sztárok sem maradtak adósak. Lionel Messi 6 góllal vezeti a gólövő listát, mögötte Mbappé, Dembélé, Haaland, illetve Vinicius Junior 4-4 találattal áll. A világbajnokság csoportköre egyébként minden korábbi helyszíni nézőcsúcsot megdöntött. A FIFA közlése szerint a 72 mérkőzést összesen 4.644.549 szurkoló látta a stadionokban, ezzel megdőlt az 1994-es amerikai VB rekordja. A stadionokban eddig 2.800.000 korsó sört, 1.000.000 palack vizet és 300.000 hotdogot értékesítettek, miközben a három rendező országot már 5.500.000 turista kereste fel a világbajnokság miatt. A tornán ma 3/8 döntőt rendeznek, magyar idő szerint este 7 órától Brazília Japánnal, 10:30-tól Németország Paragvájjal mérkőzik meg, míg kett hajnal 3 órától Hollandia és Marokkó csap össze.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus!
4: Ritmus!
0: A délutáni magazin!

0: Stolt Rádiósok zene is még több. És ma június 29-e hétfő van, ez pedig igazán különleges nap a naptárban, hiszen ma ünnepeljük Péter és Pál napját, amelyet a néphagyomány az aratás kezdetének tartott. Ilyenkor kezdődött a gazdák számára az év egyik legfontosabb időszaka. Ma van a Nemzetközi Duna nap is, amely arra emlékeztet bennünket, milyen fontos szerepet tölt be ez a csodálatos folyó az életünkben és a természetvédelmében. A Design Világnapja szintén erre a napra esik, így a kreativitást és a jól megtervezett tárgyakat is ünnepelhetjük. Június 29-éhez egy történelmi hagyomány is kötődik. A pápa elrendelte a déli harangozást a Nándorfehérvári diadal idején, amelynek emlékét ma is őrzi a harangszó. És a modern történelemben is fontos dátum ez, hiszen 19 évvel ezelőtt ezen a napon először került a boltok polcaira az első Apple iPhone, amely új korszakot nyitott a mobiltelefonok világában. Ennyi érdekesség egyetlen naphoz, most pedig folytatódik a zene. Maradjanak velünk!
1: Sok a zene!
2: Stort Rádió!
1: És még több!

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
7: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
8: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
9: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
7: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése.
10: Build your dreams, építsd az álmaidat.
4: Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
11: Sokat nem? Sokat nem.
12: Még több.
11: És még több.
0: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 3 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Aracki Zoltán vagyok. Ebben az órában hozom a Manic Street Preachers-től a Motorcycle Emptiness-t. Jön majd a Freemasons és az Uninvited, érkezik a Nickelback és az R.E.M. egy-egy darab. Kellemes délutánt, hallgass a Startot, és vigyázzatok magatokra, ha lehet, akkor hűvös szobában tartózkodjatok. Mert különben, ajjajjaj, már is itt a Queen Midala.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Ellopták, majd visszaszerezték az angol válogatott felszerelését a VB rajt előtt. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédu Gézát hallják. Eltulajdonították az angol válogatott felszerelését Kansas Cityben, azonban végül pozitív vége lett a történetnek. Kellemetlen incidens zavarta meg az angol válogatott világbajnoki felkészülését, miután több edzésfelszerelést is elloptak a csapat egyik járművéből. A jó hír azonban az, hogy a hiányzó tárgyak nagy részét már sikerült visszaszerezni, mindösszesen 5 nap a horvátok elleni VB nyitány előtt. A lopás akkor történt, amikor az Angol Labdarúgó Szövetség logisztikai csapata a válogatott új bázisát rendezte be a Kansas-i Swope Sucker Village-ben. A felszereléseket szállító furgont még nem pakolták ki teljesen, amikor ismeretlenek több tárgyat, főként stoplisokat és edzésfelszereléseket eltulajdonítottak. A helyi rendőrség megerősítette, hogy nyomozást indított az ügyben, és 2 gyanúsítottat már őrizetbe is vettek. A hatóságok szerint a vizsgálat továbbra is folyamatban van. A történtek nem befolyásolták érdemben a csapat felkészülését. Az angolok 10 napos floridai edzőtáboruk során Új-Zélandot és Kosztarikát is legyőzték kapott gól nélkül, majd egy zárt kapus felkészülési mérkőzésén 6-0-ra kiütötték a Miami FC együttesét.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus!
4: Ritmus!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Bora Kft. Hatalmas akciókkal várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hétfőtől szombatig hosszított nyitvatartással várja vásárlóit 8 órától 20 óráig. Június 29-től 30-áig
3: a 0,33 literes Peroni csak 319 forint, a 0,33 literes Coca-Cola 269 forint, a 60 grammos Lay's chips minden íze 319 forint, míg a Medó őszi barac befőtt csak 625 forint.
2: További akcióink érdeklődjön üzletünkben.
4: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15 millió 990 ezer forinttól elvihető. Vagy a város a terepet. Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
2: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út, a TV toronynál.
5: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: A sulinak vége, és berobbant a nyár. Ez azt jelenti, hogy pörög a visszaszámlálás. Augusztus 26-29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál. De figyelem, a diákbérletek már csak június 30-a keddei félig elérhetőek. Vár a nyár legjobb 4 napja. Jegyek és részletek szín.org.
7: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkkal. Internet X, a minőségi választás.
2: Reklámot hallottak.

Ez a Start a 98.4-en. Június 29-e van, a mai napon a Pálok és a Péterek ünneplik névnapjukat. A Pál latin eredetű jelentése kicsi vagy kistermetű, a Péter név az ógörög vagy görög Petrosz név, latin Petrus alakjával származik, ami azt jelenti, hogy kő. Kedves Péterek és kedves Pálok, boldog névnapot és Isten éltesse a születésnaposokat is!

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon.
3: Tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
3: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
3: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus.
8: Ritmus.
0: A délutáni magazin.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Elindult az 50. Békés Tarhosi Zenei Napok, a programsorozat július 2-ig várja az érdeklődőket. Július 2-án Görgényi Tamás festőművész alkotásaiból nyílik kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeum Pátkai Ervin termében. A Látható Valóság és az Abstrakt Festmények és Plasztikák című tárlat augusztus 30-ig látogatható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Sportrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere?
3: Sportrádió.
0: És még több.

törvényjavaslatról, emellett tárgyalják a kőolaj termék előállítók különadójának felülvizsgálatát, valamint azt a módosítást, amely alapján az egyedi gyógyszertámogatási kérelmek elbírálása a Batthyány-Strattmann László alapítványtól az egészségbiztosításhoz kerülne át. Toxikus hatású volt a vízi élővilágra a Szimbapatak miskolci szakaszán kedden észlelt szennyezés, amelyet a városi hőszolgáltató egyik kazánjából leengedett vasoxidot tartalmazó víz okozott. Tóth Szántai József polgármester tájékoztatása szerint a laboratóriumi vizsgálatok kimutatták, hogy a vas a mangán és a szerves szennyező anyagok mennyisége is többszörösen meghaladta a határértékeket a beömlés helyén, bár a halak jelentős része el tudott menekülni és a szennyezés lefelé haladva higulni kezdett, a mederben és az üledékben élő kisebb élőlények súlyos károkat szenvedtek, így a szakemberek jelenleg is vizsgálják a hosszabb távú ökológiai következményeket.

0: míg Miskolc és Tiszaújváros között szeptembertől áll vissza a vasúti forgalom. A tárcavezető emellett tisztázta a közlekedési múzeum sorsát is, amely a korábbi tervekkel ellentétben nem Debrecenbe költözik, hanem véglegesen a Kőbányai úton a központi járműjavító területén kap helyet.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra múlt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. A Recki Zoltán mondjuk, nem sokára itt lesz a Liquido és a Narcotic. Érkezik majd Linda Madden és a Sitting Down Here. Ebben a menetben a Pet Shop Boys is lehűti a kedélyeket, a Left to My Own Devices című dalat, és a Bad Love is jön majd Eric Claptontól. Kellemes délutánt, hallgassátok a Startot, benne Jimmy Somerville jön itt a Read My Lips.

0: Még több. Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm? A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A dél-afrikai Rowan Williams új világbajnoki rekordot állított fel a kapusok között. A Kanada elleni csoportmérkőzésen 77 pontos paszt adott, ezzel megdöntötte a német Manuel Neuer 2022-ben felállított 51-es csúcsát. A rekord azonban nem ért továbbjutást, mert Kanada a 92. percben szerzett góllal 1-0-ra nyert, így Dél-Afrika kiesett a tornáról. A világbajnokság csoportköre az első 72 mérkőzés összesen 215 gólt hozott, csaknem 3-as 2,99-os meccsenkénti gólátlag, 1958 óta a legmagasabb egy világbajnokság csoportkörében. A torna eddig nem csak a gólokról, hanem a meglepetésekről is szólt, több kisebb válogatott is bravúrt ért el, miközben a legnagyobb sztárok sem maradtak adósak. Lionel Messi 6 góllal vezeti a góllövő listát, mögötte Mbappé, Dembélé, Haaland, illetve Vinicius Junior 4-4 találattal áll. A világbajnokság csoportköre egyébként minden korábbi helyszíni nézőcsúcsot megdöntött. A FIFA közlése szerint a 72 mérkőzést összesen 4.644.549 szurkoló látta a stadionokban, ezzel megdőlt az 1994-es amerikai VB rekordja. A stadionokban eddig 2.800.000 korsó sört, 1.000.000 palack vizet és 300.000 hotdogot értékesítettek, miközben a három rendező országot már 5.500.000 turista kereste fel a világbajnokság miatt. A tornán ma 3-8-ad döntőt rendeznek, magyar idő szerint este 7 órától Brazília Japánnal, 10:30-tól Németország Paragvájjal mérkőzik meg, míg kett hajnal 3 órától Hollandia és Marokkó csap össze.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin.
4: Start Rádió.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a városa terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
0: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út a TV toronynál. A Bora Kft. Hatalmas akciókkal várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hétfőtől szombatig hosszított nyitvatartással várja vásárlóit 8 órától 20 óráig. Június 29-től 30-áig
2: a 0,33 literes Peroni csak 319 forint, a 0,33 literes Coca-Cola 269 forint, a 60 grammos Lay's chips minden íze 319 forint, míg a Medó őszi barac befőtt csak 625 forint.
0: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
3: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
4: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek, térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban, az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni. Élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
5: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
6: A sulinak vége, és berobbant a nyár. Ez azt jelenti, hogy pörög a visszaszámlálás. Augusztus 26-29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál. De figyelem, a diákbérletek már csak június 30-a keddei félig elérhetőek. Vár a nyár legjobb 4 napja. Jegyek és részletek szín.org.
7: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sok a szeretet. Még több.
8: Start Rádió.

Holnap továbbra is a napsütés lesz túlsúlyban, ám délután erősebben megnövekedhet a komoly felhőzet, és szórványosan záporok, zivatarok alakulhatnak ki, melyek az erős viharos keleti északkeleti szél és jégeső társulhat. Hajnalban 23, míg holnap délután 41 fokot mérhetünk.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus.
7: Ritmus.

0: Startrádió.
1: Közlekedési információ.
2: A Gyula Furta összekötő úton vasúti átjárót építenek. Dobozon több helyen is aszfaltoznak. Békés Csabán a Gyulai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. Aszfaltoznak Sarkad és az országhatár között, itt félpályás az útlezárás. Jó utat!

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Lázár János több mint 73%-os hiányzással vezeti a parlamenti szavazásokról leggyakrabban távol maradó képviselők listáját, de Szijjártó Péter és Budai Gyula is az eddigi voksolások több mint felét kihagyta. Kossoffer Ágnes házelnök a közbizalom helyreállítása érdekében

kijelentette, hogy júniustól már kizárólag a hivatalos kiküldetést vagy az egészségügyi okokat fogadja el méltányolható igazolásként. A kritikus hőség miatt azonnali vasúti és közúti intézkedéseket jelentett be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A MÁV-nál kisorolják és leállítják a nem nyitható ablakú elektromos klímájú intercity kocsikat, a balatoni vonalon pedig tartalékszerelvényeket helyeznek készenlétbe. Az 55 fok feletti síhőmérséklet miatt a gyengébb állapotú pályákon óvatossági sebességkorlátozásokat vezettek be, emellett a vasútállomásokon és a főbb autópályák dugóiban, különösen az M1-esen folyamatos a vízosztás az utasoknak.

0: 7600 forint lesz, míg a pedagógusi bérsávok alsó határa fokozattól függően 720 és 918 ezer forint között alakul.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra volt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en, a Recki Zoltán vagyok. Még egy-két napig tart a rendkívüli hőség, számos meleg rekord dőlt meg, vészeljük át a hőséget valahogy, ha más nem a hűvös szobában. Ebben az órában jön Madonnától az Open Your Heart, érkezik a Catherine and the Waves és a Love Shine a Light, itt lesz a Stone Temple Pilots és a Smashing Pumpkins is. Kellemes délutánt, hallgass a Startot benne Rick Astley-t, itt a She Wants to Dance with Me.

0: Kulacrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gul öröm. A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Messi családja megszólalt Jorge állapotáról, orvosi felügyelet alatt lábadozik az argentin klasszis édesapja. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Rövid, de sokat mondó közleményben reagált a Messi család az elmúlt órákban megjelent találgatásokra. A család megerősítette, hogy Jorge Messi egészségügyi problémákkal küzd, jelenleg orvosi felügyelet alatt áll, és állapota kedvezően javul. A bejelentés nem csak egy egészségügyi helyzetet tisztázott, hanem határozott üzenetet is küldött. A család szerint a magánjelentés jellegű ügyet egyesek nem megfelelő érzékenységgel, tisztelettel és diszkrécióval kezelték az utóbbi órákban. A Messi család hangsúlyozta, hogy csak Jorge közvetlen családja rendelkezik valós és pontos információkkal az állapotáról. A közlemény szerint minden olyan verzió, kijelentés vagy információ, amely nem közvetlenül a családtól és hivatalos csatornáiktól származik, nem tekinthető érvényesnek vagy igaznak. A nyilatkozatban az is szerepel, hogy amennyiben lesz közölni való friss hír, arról a család a megfelelő időben és a megfelelő csatornákon keresztül ad majd tájékoztatást. A család az elmúlt órákban terjedő jelentésekre, pletykákra és találgatásokra reagált ilyen egyértelműen. A közlemény célja egyértelműen az volt, hogy lezárja a nem ellenőrzött információk körüli bizonytalanságot, és nyilvánossá tegye a helyzet kizárólag a családhoz köthető hivatalos tájékoztatásból ítélhető meg. A közleményben megfogalmazott hangnem alapján a család különösen fontosnak tartja a diszkréciót és azt, hogy a nyilvánosság tiszteletben tartsa a magánéletet.
2: Gul öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus!
4: Ritmus!
0: A délutáni magazin!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A sulinak vége, és berobbant a nyár. Ez azt jelenti, hogy pörög a visszaszámlálás. Augusztus 26-29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál. De figyelem, a diákbérletek már csak június 30-a keddei félig elérhetőek. Vár a nyár legjobb 4 napja. Jegyek és részletek szín.org.
2: Te mit csinálsz hétvégén?
3: Térkövet nézek.
2: Aha. És hol?
3: Az Aranyi építőanyagnál. Van bemutató faluk, és nem kell elképzelnem. Végre látom, amit veszek.
4: Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek az Aranyi építőanyagnál, ahol a nyári felújítás kezdődik. Fedezd fel a Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek világát az Aranyi építőanyagnál, ahol a bemutató falon élőben láthatod az új színeket, mintákat, felületeket, és még tanácsot is adnak a megvalósításhoz. Aranyi építőanyag, ahol a nyár a Leyer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik. Békés Csaba, Mazár László utca 18.
5: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Válassza ön is Békés megye kedvenc automárkáit az elektromos és hibrid szakértő Metlényi Autónál.
7: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája.
8: Részletek ágyfa.hu.
7: Tetőt készítünk az álmoknak.
9: Miért nem termel a napelemem?
10: Mert koszos haver.
9: És kimosso-e?
11: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
12: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
0: Reklámot hallottak.

most tart a 98.4-en a humán meteorológiai helyzetet, továbbra is a rendkívüli hőség határozza meg. Elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a meleg. A kánikulában az egészséges szervezet is könnyebben kimerülhet. Általános lehet a fáradtság, a tompaság és a dekoncentráltság, valamint felerősödnek a gyulladásos jellegű panaszok. Könnyen napszúrást és hőgutát is kaphatunk. Röviden ennyit a meteorológiai helyzetről, marad még egy-két napig a 40-41 fokos kánikula. A starton zenélünk tovább, jön Márcikától az I Feel the Earth Move.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
7: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
8: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
7: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus.
9: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
9: Startrádió.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Egy nemzetközi kutatás szerint a 4 napos munkahét az élet csúcspontja. Legalábbis a tudomány ezt mondja, és ki vagyok én, hogy vitatkozzak vele. 6 országban majdnem 3000 dolgozót figyeltek meg fél éven át. A cégek levágták a felesleges meetingeket, a munkát okosabban osztották be, és láss csodát! A dolgozók 20%-kal kevesebbet melóztak, de 100%-ban boldogabbak lettek. Kevesebb kiégés, jobb alvás, frissebb agy, vidámabb emberek és még a főnökök is elégedettek voltak. Olyannyira, hogy a résztvevő cégek 90%-a meg is tartotta a 4 napos beosztást. Szóval, hogyha valaki megkérdezi, hogy miért nem dolgozott

0: 06 Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Hétfőn este és kett hajnalban folytatódik a labdarúgó világbajnokság egyenes kieséses szakasza. A programban három mérkőzés szerepel, köztük a nap egyik legjobban várt rangadója, a Hollandia-Marokkó összecsapás. Houstonban magyar idő szerint este 7 órától Brazília-Japánnal találkozik. Carlo Ancelotti szövetségi kapitánya sérült, Rafinha kivételével minden brazil játékosra számíthat. A Barcelona támadója combizom sérülés miatt továbbra sem bevethető. Viszont Neymar már visszatért, és a csoportkör utolsó mérkőzésén csereként lépett pályára. A brazilok 7 ponttal veretlenül nyerték meg a csoportjukat, míg Japán szintén vereség nélkül a hollandok mögött másodikként jutott tovább. Az ázsiai együttes története első világbajnoki kieséses szakaszbeli győzelmére készül, és bízik benne, hogy ezúttal is sikerül meglepetést okoznia. A két válogatott legutóbbi találkozóját tavaly össze Japán nyerte 3-2-re, világbajnokságon azonban eddig csak egyszer játszottak egymással, akkor Brazília 4-1-re győzött. Fél 11-től Bostonban Németország Paraguay ellen lép pályára. A négyszeres világbajnok megnyerte a csoportját, de az Ecuador elleni vereség után kritikák érték a csapatjátékát. A kieséses szakaszban minden kulcsjátékosnak többet kell nyújtania, ha a nacionál elf el akar jutni a torna végjátékáig. Paraguay csoport harmadikként jutott tovább, és elsősorban a szervezet védekezésével hívta fel magára a figyelmet, amire a németek ellen is építhet. A naprangadóját magyar idő szerint hajnali 3 órakor rendezik Seattle-ben, ahol Hollandia és Marokkó csap össze. Mindkét csapat veretlenül jutott tovább, és a torna eddigi formája alapján ez ígérkezik a nyolcaddöntő egyik legkiegyenlítettebb párharcának. Ronald Koeman is kiemelte, hogy Marokkó minőségi játékosokból áll, veszélyes ellenfél, amely ellen csak maximális koncentrációval lehet tovább jutni. Minden esetre Afrika egyik, hanem a legjobb, Európa legjobb jelenlép pályára hajnalban, ami izgalmas csatát ígér, és természetesen az összefoglalókkal, illetve a végeredményekkel jövünk majd holnap reggel.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere, sok a szere, és még több. Start Rádió.

0: Ritmus.
1: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra. Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Aracki Zoltán vagyok, hozom ebben az órában a Depeche Mode-tól a World in My Eyes-t. Itt lesz Natalie Imbruglia, Will Smith és Chris Rea egy-egy dala. Ez a Tobi Tola, Looking for the Summer. Kellemes délutánt! Hallgassátok a Startot benne Kylie Minogue-ot, itt a Je ne sais pas pourquoi.

0: Kulacsrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gúlöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus!
3: Ritmus!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Miért nem termel a napelemem?
2: Mert koszos haver.
1: És kimossa le?
3: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
4: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
5: A sulinak vége, és berobbant a nyár. Ez azt jelenti, hogy pörög a visszaszámlálás. Augusztus 26-29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál. De figyelem, a diákbérletek már csak június 30-a keddei félig elérhetőek. Vár a nyár legjobb 4 napja. Jegyek és részletek szín.org.
6: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
7: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a város a terepet. Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
8: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út, a TV toronynál.
9: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
10: Internetix.
9: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
10: Internetix.
9: Díjmentes bekötés.
10: Internetix.
9: Legmodernebb optikai hálózat.
10: Internetix.
9: Megbízható, elérhető, korlátlan.
10: Internetix.
9: Ne várj, érdeklődj a 66-333-333-as számon.
10: Internetix.
9: Internetix. A Békés Csabai szolgáltató.
0: Reklámot hallottak.

Elostart a 98.4-en, jöjjenek az évfordulók. 570 éve a pápa mai napon rendelt el a déli harangozást. 22 évvel ma van a nemzetközi Duna nap. 626 éve a mai nap Péter Pál nap, az aratás kezdete. 126 éve született Antoine de Saint-Exupéry, francia regényíró, pilóta. És 126 éve a svéd királyi tanács testület jóváhagyta a Nobel alapítvány alapszabályát.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere?
5: Start Rádió.
0: És

tart a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Odébb tolom a biciklit az elmúlt néhány órában. A Racki Zoltánt hallottátok. Holnap délután 3-tól ismét jövök. Addig is minden jót, viszont hallásra, sziasztok!

0: Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Hétfőn este és kett hajnalban folytatódik a labdarúgó világbajnokság egyenes kieséses szakasza. A programban három mérkőzés szerepel, köztük a nap egyik legjobban várt rangadója, a Hollandia-Marokkó összecsapás. Houstonban magyar idő szerint este 7 órától Brazília-Japánnal találkozik. Carlo Ancelotti szövetségi kapitánya sérült, Rafinha kivételével minden brazil játékosra számíthat. A Barcelona támadója combizom sérülés miatt továbbra sem bevethető. Viszont Neymar már visszatért, és a csoportkör utolsó mérkőzésén csereként lépett pályára. A brazilok 7 ponttal veretlenül nyerték meg a csoportjukat, míg Japán szintén vereség nélkül a hollandok mögött másodikként jutott tovább. Az ázsiai együttes története első világbajnoki kieséses szakaszbeli győzelmére készül, és bízik benne, hogy ezúttal is sikerül meglepetést okoznia. A két válogatott legutóbbi találkozóját tavaly össze Japán nyerte 3-2-re, világbajnokságon azonban eddig csak egyszer játszottak egymással, akkor Brazília 4-1-re győzött. Fél 11-től Bostonban Németország Paraguay ellen lép pályára. A négyszeres világbajnok megnyerte a csoportját, de az Ecuador elleni vereség után kritikák érték a csapatjátékát. A kieséses szakaszban minden kulcsjátékosnak többet kell nyújtania, ha a nacionál elf el akar jutni a torna végjátékáig. Paraguay csoport harmadikként jutott tovább, és elsősorban a szervezet védekezésével hívta fel magára a figyelmet, amire a németek ellen is építhet. A naprangadóját magyar idő szerint hajnali 3 órakor rendezik Seattle-ben, ahol Hollandia és Marokkó csap össze. Mindkét csapat veretlenül jutott tovább, és a torna eddigi formája alapján ez ígérkezik a nyolcaddöntő egyik legkiegyenlítettebb párharcának. Ronald Koeman is kiemelte, hogy Marokkó minőségi játékosokból áll, veszélyes ellenfél, amely ellen csak maximális koncentrációval lehet tovább jutni. Minden esetre Afrika egyik, hanem a legjobb, Európa legjobb jelenlé pályára hajnalban, ami izgalmas csatát ígér, és természetesen az összefoglalókkal, illetve a végeredményekkel jövünk majd holnap reggel.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Szeptember 1-től elindul a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer, jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a budapesti Uzsoki utcai kórházban tartott bejárásán. A tárcavezető közölte, hogy csütörtökön vette át a fertőzések hitelesítésére és közzétételére vonatkozó szakmai anyagot, amelyet a kormány elé terjesztenek. A miniszter kiemelte, hogy az átláthatóság a modern európai szintű egészségügyi ellátás egyik legfontosabb alapköve, ezért teszik nyilvánossá az adatokat. Egy klinikai vizsgálattal kapcsolatos gyógyszerfelhasználás kérdését vizsgálják a Nemzeti Nyomozó Iroda vagyonvisszaszerzési hivatalának munkatársai, akik szerdán hajtottak végre helyszíni cselekményeket a Semmelweis Egyetemen. Merkeli Béla rektor megerősítette a hatósági akció tényét, az intézmény

Egészségügyi miniszter a közösségi oldalán jelezte, hogy a kormány tisztító tűz nevű visszaéléseket feltáró akciója az egészségügyi szektort is érinti, amelynek célja a jogsértések kiszűrése és a tisztességes dolgozók védelme. Kétnapos rendkívüli ülés tart június utolsó napjaiban a parlament, ahol a képviselők kedden szavazhatnak a szuverenitás

0: tárták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatról, emellett tárgyalják a kőolaj termék előállítók különadójának felülvizsgálatát, valamint azt a módosítást, amely alapján az egyedi gyógyszertámogatási kérelmek elbírálása a Batthyány Strattmann László alapítványtól az egészségbiztosításhoz kerülne át.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sok zene, és még több. Start Rádió.
3: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gól öröm.
2: Naponta elhangzó műsor.
3: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
2: Gól öröm.
3: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Start Rádió.
2: Sok zene, és még több.
6: Start Rádió.
7: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk eheti vendége Bodócki Ernő, basszusgitáros, nagybőgős. Tartsanak velünk pár perc és kezdünk!
2: Sokat nem mond, sokat
5: Start Rádió.

0: Rádió. Start Rádió.
1: Szervusz, Ernő, üdvözöllek.
2: Szervusztok, sziasztok.
1: Nos, mikor indult a te zene iránti vonzalmad a basszusgitár felé, illetve úgy unblock a zene felé?
2: Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat. Hát igazából nekem úgy kezdődött a zene iránti szeretet, hogy nem szerettem. Ugyanis 12 évesen, hát én igazából mindig dobos akartam lenni, de 12 évesen beírattak nagy bőgőre, és közel 3 évig sírva mentem az órákra, mert hogy én dobos szerettem volna lenni. Ennek ellenére felvételt nyertem a Békés Csabai konzervatóriumba.
1: Na de hát ez így az életed során nem okozott neked ilyen kis traumát, hogy te teljesen más vonalon akartál elindulni?
2: Az első évben nagyon nagy traumát okozott, de így utólag visszatekintve már hálás vagyok a szüleimnek és a tanáraimnak, hogy ez így alakult. Mert ugye azért dobosból sok van, meg bőgösből pedig kevés. Úgyhogy így elkezdtem a klasszikus tanulmányaimat a konzervatóriumba, és ott nem lehetett könnyű zenét játszani, csak klasszikust, viszont engem nagyon megfogott a könnyű zene, maga a jazz világ, a pop világ, és meghallottam egy felvételt Marcus Miller amerikai basszusgitárostól, és hát beleszerettem, és én titokban elkezdtem gyakorolni nagybőgő, klasszikus nagybőgő mellett, hát egy ilyen jazz, funky, pop stílusú basszusgitározást magától Marcus Millertől, és én ott beleszerettem.
1: Családi hátteredről mit lehet tudni?
2: Édesapám...
1: Honnan érkeztél? Tehát nem konkrétan a településről érdeklődöm,
2: hanem... Békési származású vagyok.
1: Igen, magáról a családi háttérről érdeklődnék.
2: Békési származású vagyok, édesapám autodidakta módon dobol, de egyébként úgy a zenész nincs családban. Teljes mértékben szülői ráhatás, konkrétan úgy volt, hogy egy akkori diák, aki már konziba járt nagybőgős, elsétált a házunk mögött, apukám kint állt, én bent játszottam. És szavasz, fiam, honnan jössz? És akkor elmondta, hogy nagybőgőzik, és akkor megkérdezte apukámat, hogy nem akar a fiat bőgőzni. És beszólt apukám, úgyhogy én közben fifáztam, hogy nem akarsz nagybőgőzni? Azt se tudtam, hogy mi a nagybőgő, és hátra szóltam, hogy de. Na, így kezdődött az egész.
1: De nem is volt benned semmi ilyesmi, hogy most jaj, fater, ne már.
2: Nem vettem komolyan, nem tudtam, hogy mi az a nagybőgő, úgyhogy ez így alakult, de egyébként nagyon szüleim nagyon normális neveltetést adott, nagyon jó világnézetből jövök. Úgy nagyon, mondom, nem volt zene a életbe, talán annyi, hogy ők ilyen gospel vonalon mentek, úgyhogy én ezt átvettem.
1: Ez a dicsőítő vonal?
2: Igen, ezt a dicséret, gospel-szerű dolgokat hallgatták, így ez nyilván ez belém ivódott mai napig.
1: Jó, hát mondjuk azért az a mondjuk ki, az a színesbőrű életérzés, az azért magával ragadja az embert. Tehát az, amilyen tűz van bennük, az valami elképesztő. Igen. Tehát akit nem érint meg az a fajta, tehát nem amit ugye a Apáca Show meg ezekből, azokból a filmekből is, de hogyha megnézünk egy autentikus gospel felvételt, akár hangot, akár videót, ott azért na, hát elnézést kérek. Tehát azért azokban az emberekben van tűz.
2: Így érthető. Így van, úgyhogy ez magával is ragadott. De egyébként pont idén játszottam az Apáca Show-t is. Úgyhogy,
1: wow!
2: Úgyhogy tényleg nagyon... Tehát ezt mondhatni, hogy akkor így keresztény családban is, keresztény családból jövök, és nőttem fel.
0: Start Rádió.

0: Sportrádió.
1: És még több. És még több.
2: Elindult a suli. Voltak-e ilyen kis iskolai zenei próbálkozások, zenekarok, ilyesmik, ilyen zenei vonalak, vagy egyből jött a vizsga, és akkor utána vetetted be magad ebbe a nagybetűs életbe?
3: Hát igazából, hogy bekerül valaki a konziba, vagyis akkoriba, mindenkinek az volt a célja, hogy bekerüljön a zeneakadémiára. Tehát erre volt 4-5 év, és ez fontos, szerintem ez üzenet is a hallgatóságnak, hogy legyen mindig céljuk, mert ha ne legyen céltelen az élet.
2: Világos.
3: Úgyhogy kitűztük azt a célt, hogy a Klasszikus Zeneakadémia, annak ellenére is, hogy először én nem kedveltem a klasszikus zenészt, viszont osztálytársammal tényleg elkezdtünk így tényleg titokba jazz sztendereket nézni, játszani, tanulni, improvizálni, és alakult egy kis funky zenekar is, de ez mind titokba, mert ezt nem szerette a tanárom, hogyha ez így ment.
2: De miért, túlságosan vaskalapos volt, vagy ő úgy volt vele, hogy akkor legyen csak a tananyag, és akkor más semmi?
3: Vaskalapos is volt, és az volt, hogy inkább csak a klasszikusra készüljek és gyakoroljak, hogy sikerüljön a felvételi. De hát én mondom, hogy titokban ez ment tovább. Start Rádió.

0: Sportrádió.
1: Köszönöm, hogy ma este is a Sportrádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Beszélgetésünket holnap 19 órától folytatjuk. Tartsanak velünk holnap is. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.
2: Sokat

0: Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
4: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
3: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése.
8: Build your dreams, építsd az álmaidat.
3: Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
9: Sokat nem? Sokat nem.

0: Kukac Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Start Rádió.

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
1: Sok zene, és még több. Start Rádió.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
1: Naponta elhangzó műsor.
0: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm!
0: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! Önök a Start Rádió Csabai Napló című közéleti információs magazin műsorát hallják a szerkesztővel Nédó Gézával. Június 29-e hétfő van. A hőségriadó idején még fontosabb, hogy odafigyeljünk a saját egészségünkre, fizikai állapotunkra és a környezetünkre is. Ebben az időszakban sajnos a balesetek száma is megemelkedik, így a rendőrség is jó tanácsokkal látta el a közlekedőket. A témával kapcsolatban Deményiné Tűri Zsanett rendőr századost, a Békés Vármegyei Rendőrfőkapitányság sajtóreferensét kérdeztük. A Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara idén is megszervezte a 6. és 7. osztályosoknak szóló jópálya tábort, amelynek egyik állomása a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szvak József Technikum és Szakképzőiskola volt. A rendezvény célja, hogy a diákok közelebbről is megismerhessék a Békés Csabai szakképzési kínálatot, így a Szvakban például a cukrászatba nyerhettek betekintést. A részletekkel kapcsolatban Mészárosné Szabó Annát, a kamara szakképzési osztályvezetőjét kérdeztük. A Király Team Kickbox Akadémia új kígyósi csapata az év első felében számos megmérettetésen vett részt, hamarosan pedig megkezdhetik a fiatalok a jól megérdemelt pihenésüket. Szántó Máté ugyancsak szép sikereket ért el az elmúlt hónapokban, és fiatal kora ellenére jelenleg egy világbajnoki címről álmodozik. A részletekről, további tervekről Korcsog Lászlóval, a csapat edzőjével és Szántó Mátéval beszélgettünk. Nagyot lépett előre a Békés Csabai Tobenzó zenekar, hiszen a korábbi hobbi zenélést komolyabb szintre emelve trióvá egészültek ki Rackó Zoli basszusgitárossal. Zenéjük egyediségét a saját számok mellett a különleges, több dalt harmonikusan összefűző mashup feldolgozások adják. A további részletekről a Körös Hírcentrum stúdiójában mesélt a zenekar énekese Wolf Tamás.
3: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
1: Sokat nevet, sokat nézik. Még több.
2: És még több.
5: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: A hőségriadó idején még fontosabb, hogy odafigyeljünk a saját egészségünkre, fizikai állapotunkra és a környezetünkre is. Ebben az időszakban sajnos a balesetek száma is megemelkedik, így a rendőrség is jó tanácsokkal látta el a közlekedőket. A témával kapcsolatban Deményiné Tűri Zsanett rendőr századost, a Békés Vármegyei Rendőrfőkapitányság sajtóreferensét kérdeztük.
3: A rendőrségnek is vannak ugye jó tanácsai ebben a hőségben, ugye hiszen tudjuk, hogy most már hétvégére, jövő hét elejére a 40 fokot is mondják sajnos a szakemberek. Mi az, amit ti tanácsoltok a lakosoknak?
4: Így van, nagyon meleget jósolnak, köszöntöm én is a rádióhallgatókat. A következő néhány napra ugye mondhatjuk, hogy nyár van, és ez jó így, ahogy van, de nyilván sokan készülnek munkába, és közlekednünk ebben a nagy melegben is kell, és hát jól tudjuk, és a tapasztalat és az elmúlt évek számadata is azt bizonyítják, hogy azért ilyen nagy melegben bizony megnő a közlekedési balesetek száma, és nyilván a kockázata is. Sajnos azt tapasztaljuk, hogy már májustól kezdődően, de főleg az ilyen első nagyobb hőhullámoknál bizony több közlekedési baleset történik. Ezek egy része azért, mert mondjuk a sofőrök rosszul lesznek, és nem állnak meg időben, emiatt történik közlekedési baleset, de közvetetten is visszavezethető a hőségre az, ha baleset történik. Észreveszünk, hogy azért ilyen akkor ingerlékenyebbek a sofőrök. Azt tudjuk, hogy ha melegünk van, kevésbé tudunk koncentrálni, ezáltal ugye a reakcióidő is változik, megnő, talán ingerlékenyebbek vagyunk, a követési távolságot sem úgy tartjuk be, úgyhogy mindenképpen fokozott figyelmet igényel minden közlekedőtől az, amikor betör ez a nagy meleg.
3: Én azt gondolom, hogy talán még az idős korosztály az, amiről kiemeltebben is érdemes egy picit beszélni. Nekik van-e jó tanácsod?
4: Igen, mindenféleképpen az idősebb korosztály az, akik nyilván már az egészségi állapotuknál fogva is fokozott figyelmet igényelnek. Ez ugye nyilván nem csak a közlekedésben, vagy így, hanem a mindennapokban is. Talán ők maguk is tudják, hogy a folyadékbevitelre mindenképpen figyelni kell, de tanácsoljuk, hogyha útnak indulnak, pláne ha közlekedési eszközzel mennek, biciklivel vagy gépjárművel, mindig legyen náluk víz, hiszen frissítőre mindenkinek mindig, nem csak az időseknek szükségük van, és talán ezzel elkerülhető az, hogy a nagy melegben felhevüljenek, rosszul legyenek, hiszen akár az egészség védelme érdekében, de nyilván a közlekedés biztonsága érdekében is fontos az, hogy odafigyeljünk. Amit még talán a hőségben mindenképpen érdemes kiemelni, hogy ilyenkor azért az utastere a járműnek sokkal hamarabb felhevül, felmelegedik. Nagyon fontos, hogy még ha megállunk, rövid időre sem hagyjunk senkit és semmit, olyat a gépjárműben, amiben kád lehet, sem gyermeket, sem állatot, sajnos, ha nem is gyermeket, de állatot időről időre tapasztalunk, és érkezik olyan bejelentés, hogy kutyát, macskát a kocsiban hagynak, mondván csak beszaladtam, de azért, amikor 40-41 fokat mutat a hőmérő higanyszála, akkor az utastérben nagyon hamar, nagyon magasra felmehet a hőmérséklet, ami nagyon hamar egészségromláshoz, esetleg tragédiához vezet.
3: Sajnos azt gondolom, hogy egyre többször hallunk olyat is, hogy azért történik baleset, mert hogy mondjuk a sofőr rosszul lesz. Ez lehet akár most nyilván a hőségtől is, meg a hőségtől függetlenül is. Ti sajnos mennyi ilyennel találkoztok? Mennyire gyakori ez a praxisotokban?
4: Azt kell mondanom, hogy ilyenkor, amikor pláne hőségriadó is érményben van, előfordul. Előfordul az év bármely napján előfordulhat, hiszen ugye az egészségünkre ilyen szinten nem vagyunk befolyással, rosszul bárki bármikor lehet, de ha valaki tudja magáról, hogy olyan betegsége van, ami fokozott figyelmet igényel, magas vérnyomás, cukorbetegség, akkor mindenképpen a közlekedésben is számítson erre, ezért említettem ugye például a frissítők használatát, ez nagyon fontos. Azt tanácsoljuk azoknak, akiknek fennáll a veszélye, hogy mondjuk vezetés közben, közlekedés közben rosszul lehetnek, hogyha érzik magukon a tüneteket, bármilyen apró tünetet, inkább húzódjanak félre, pihenjenek egy kicsit, várják meg, hogy a tünetek enyhüljenek, ha esetleg ez nem következik be, akkor pedig időben kérjenek segítséget, akár személyes rendszeresen a helyszínen jelenlévőktől, vagy a közelükben lévőktől, vagy telefonon. Ez nagyon fontos, hiszen túl azon, hogy az illető maga testi épsége fontos, a közlekedőkre, másokra is tekintettel, figyelemmel kell lenni.
3: Te magad is ugye említetted a hőségriadót. Ez hozzá nálatok is plusz feladatot?
4: Természetesen a kollégáim ilyenkor kiemelten figyelnek, akár járőrözés közben is az utcán lévőkre. A tavaly évben is számos alkalommal előfordult, hogy gépkocsiző járőszolgálat közben a kollégák figyelték a közlekedőket, figyelték a gyalogosokat, és bizony volt olyan, hogy észrevették a kollégák, hogy bizonytalanul közlekednek az utcán, vagy támaszkodik. Tehát olyankor természetesen oda mennek, felajánlják a segítségüket, hogy van-e szükségük bármilyen segítségre. Ez természetesen az év mindennapján is így van, de ilyenkor pedig kiemelten figyelik azt, hogy ki hogy reagál a hőségre, úgyhogy ezt figyelik, és természetesen vízosztással, ha szükség van, forgalomirányítással, hiszen előfordulhat az, hogy az úton ragad valaki bármilyen közlekedési szituációnál, tehát ilyenkor a kollégáiknak megvannak a feladataik arra, hogy a hőségriadóban mi az, amire fokozottan ügyelniük kell.
3: Természetesen nem kapcsolódik szorosan csak a hőségriadóhoz és ez a nagy meleghez, viszont azt gondolom, hogy ebben ennél a témánál mindenképpen beszélnünk el egy picit arról is, hogy nyilván ebben a nagyon meleg időszakban többen látogatják a strandokat, a különböző ehhez hasonló hűsítő élményeket többen keresik, és ilyenkor ezzel kapcsolatban is szoktatok tanácsot adni, hogy mire érdemes odafigyelni egy zsúfoltabb területen, tényleg akár egy strandon, hogyan vigyázzunk magunkra ezeken a helyeken.
4: Így van, hát a melegnek egy ilyen vetülete is van, hogy ilyenkor a fürdőhelyek igen népszerűek lesznek, és ez így is van rendjén, hiszen ezeket a napi fáradalmakat ki kell pihenni, egy kicsit hűsíteni kell magunkat, de természetesen oda kell figyelni sok dologra is. Itt beszélhetünk akár szintén balesetmegelőzésről és bűnmegelőzésről is. Nagyon fontos, ha már mondjuk a balesetmegelőzésnél tartunk, és arról beszéltünk az imént, hogy ha szabad fürdőhelyeken vannak, csak olyan helyen fürdőzzenek, ahol ez engedélyezett. Ez nem véletlenül van így, hiszen azokon a helyeken engedélyezett a fürdőzés, ahol a víz sajátosságai alkalmasak erre. Fokozatosan mélyül a víz. Nincsenek olyan vízi tárgyak, eszközök, ami esetleg az úszást, a fürdést hátrányosan befolyásolná. Úgyhogy ezt mindenképpen tanácsoljuk, hogy csak a kijelölt fürdőhelyeken fürdőzzenek. Ugye ott vannak a különböző vízi eszközök használata, aminek a szabályait szintén nagyon fontos, hogy be kell tartani. Most már egyre népszerűbbek a jetskik, a szápok, ugye ezeknek is megvannak a sajátos szabályai, amikre figyelni kell. Hol lehet ezeket például használni? Közvetlenül strand közelében ezeket sem lehet. Vízi létesítmények, hidak közelében sem, úgyhogy ezeket mindenki, ha ilyen eszközöket használ, akár a motorcsónak volt, tisztába kell lennie azzal, hogy mik azok a szabályok, amiket be kell tartani. De hogy még visszatérjünk egy kicsit a fürdőzéshez, ugye beszéltünk itt a balesetmegelőzésről, a bűnmegelőzés szempontjából nagyon fontos. Nyilván viszünk értéket ilyenkor a strandra, egy kis pénz, de tényleg csak annyi összeget érdemes magunkkal vinni, amennyire ott szükségünk lehet egy kis frissítő vagy jégkrém megvételéhez. És szoktuk mondani ilyenkor, hogy a strand törölköző az nem szép. Tehát ha lerakjuk a táskánkat a törölköző a plédre, és azt betakarjuk a törölközővel, hát az nem véd meg semmitől, az a jó nagy kupac. Aki olyan szándékkal érkezik a strandra, hogy szétnézzen, az tudni fogja, hogy az a törölköző bizony azért udorodik, mert ott érték lehet alatta. Úgyhogy azt javasoljuk, hogy az ilyeneket tegyék értékmegőrzőbe, vagy ha ilyen nincsen a közelben, akkor valaki maradjon úgy a part közelben, hogy lássa azt, hogy biztonságban legyenek az értékek. És nagyon fontos itt is, hogy olyan értéktárgyat, fényképezőgépet, mobiltelefont azt ne hagyjunk szem előtt semmiféleképpen.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
0: Sok zene és még több. Start Rádió.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
7: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
8: A nagy álmom Portugália lenne.
9: Ki más nyerhetne? Anglia.
7: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. De havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
9: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
7: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima a brazil fenoménó által dedikált messz. Játszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Start Rádió.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: A Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara idén is megszervezte a 6. és 7. osztályosoknak szóló jópálya tábort, amelynek egyik állomása a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szvak József Technikum és Szakképzőiskola volt. A rendezvény célja, hogy a diákok közelebbről is megismerhessék a Békés Csabai Szakképzési kínálatot, így a Szvakban például a cukrászatba nyerhettek betekintést. A részletekkel kapcsolatban Mészárosné Szabó Annát, a kamara szakképzési osztályvezetőjét kérdeztük.
3: Jó pályatábor. Most már nem is tudom, hanyadik hét, majd elmondod ezt. Az a lényeg, hogy jól tudom, akkor a héten az utolsó napon, most itt vagytok a Szvakban. Mesélj a táborról, hol tartottok eddig, hogy sikerült?
4: Hát tulajdonképpen jó sok évet csináljuk már ezeket a nyári pályaorientációs táborokat, és remélem, nem is panasz, de nem is dicsekvés, hogy nem tudunk annyi tábort indítani, amennyit az igény jelez, és most is 20 helyett 22 tanuló van, és igen, jelenleg ma a Szvakban vagyunk. A hagyományainkkal nem szakítottunk. Békés Csabán, a Békés Csabai Szakképzési Centrum tagintézményeinek tanműhelyeiben szoktuk a napot indítani, ami azt jelenti, hogy a gyerekek bejönnek a tanműhelybe. A héten, ugye, ahogy mondtam, ma a Szvakban vagyunk. Tegnap a vízműben voltunk. Szerdán a közgében, hát ugye így mondom, Széchenyi István technikum.
3: Ismerik a
4: igen. És délután pedig az evangélikus gimnázium technikumban, és hétfőn pedig a Szegyában, tehát a Szent Györgyi technikum, Albert technikumban voltak a gyerekek. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az ott dolgozó szakoktató kollégák nem csak beszélnek, tehát leültetik padokba a gyerekeket, és beszélnek az iskoláról. Természetesen ez is van néhány percben, de utána a gyerekek valami olyan tevékenységet végeznek, ami annak az iskolának a profiljába vág. Természetesen játékos formában, különböző állomásokon, épp az előbb néztem a cukrász tanműhelyben, a gyerekek kis csoki tortákat készítenek, díszítenek, természetesen el is vihetik, megkapják a kereskedelmi szaktanterem

0: ahol kereskedelmi értékesítőnek lehet tanulni, akár a technikumi részbe, ahol kereskedő és webáruházi technikusnak, és ott is fognak mérni, nézni, satszolni, lehet, hogy csomagolnak, tehát mindenhol valami tevékenység megjelenik. Ha a keménybe, igen, még a héten a keményben is voltak, gumicsere volt, tehát csinálták a lányok is, több lány van egyébként ebben a csapatban, mint fiú, de ez változó szokott lenni. Jövő héten megyünk a Gyulai Szakképzési Centrumba, Orosháza központtal lesz egy ugyanilyen tábor, de azt a Gyulai Szakképzési Centrum szervezi, mi csak besegítünk. Ilyen, ez nem jellemző, de azért ilyen is szokott lenni, és utána való héten újra vissza ide Békés Csabára. Igen, ez most ezen a nyáron a legelső, és akkor jövő héten Orosháza, utána vissza Békés Csaba, és ugyanígy délelőtt tanműhelyek, délután pedig olyan nagy szerencsénk van, hogy a régi táborozóink sem szakították meg velünk a kapcsolatot, viszont ők már középiskolások, és visszajönnek hozzánk mentorként, egyhogy a gyerekeket informálják a saját iskolájukról. Itt hangsúlyoznám azért, hogy gimnáziumokban is vannak ezek a gyerekek, arról is mesélnek, tehát nem ilyen vegytiszta arccal a szakképzés fele, hanem tanulási utakat mutatunk be a középiskola első évétől kezdve az egyetemig, hiszen hétfőn például a délelőtt azzal telt, hogy szakembereket hívtunk. Ezen a héten volt HRS, volt ügyvéd, volt állatorvos, volt dietetikus, nem akarok senkit se kihagyni, és volt egy mentőtiszt, akik meséltek a munkájukról. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a 22 főt elosztottuk asztalokhoz, tehát a gyerekek ilyen kis 3-4 fős, 5 fős csoportokban ültek az asztalok körül, és forgószínpad-szerűen vándoroltak asztaltól asztalig. Természetes, hogy itt a szakmák mélységeibe nem lehet belelátni, nem is ez a cél, hanem az egész tábornak az a célja, hogy felkeltsük, nagyon sok mindent mutassunk be, és így egy-egy villanásokkal felkeltsük a gyerekek érdeklődését, hiszen semmit nem tudnak. Egyébként szerintem ez a tábor, ha még lenne táborozási kedve a gimnazistáknak, nekik is nagyon jó lenne, mert ami általános iskolában jellemző, hogy semmit nem tudnak a gyerekek a szakmákról, hiszen honnan is tudnának. Ugyanez jellemző a gimnáziumra is, hogy ők is úgy tanulnak tovább, hogy a legtöbbje, hogy a pontokat nézi, és sokszor fogalma sincs. De aki nem a pontokat nézi is, sokszor fogalma sincs, hogy amit ő elképzelt, vagy kitalált magának, az micsoda egyáltalán, vagy mivel jár. Úgyhogy például jövő két hét múlva, például ott egészségügyel bővítünk, tehát oda be fogunk menni a Skill Laborba, a Békés Csabán, ez mindig nagy sláger szokott lenni, úgyhogy igyekszünk minél több szakmát felvillantani, nem csak itt erőszakolni a gyerekeket, hogy na most akkor ez egy kötött foglalkozás, hanem délután a mentorok szórakoztató kis dolgokat, vetélkedőket, különböző kis programokat csinálnak nekik.
1: Csabai Napló, a Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Start Rádió.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: A Király Team Kickbox Akadémia új kígyósi csapata az év első felében számos megmérettetésen vett részt, hamarosan pedig megkezdhetik a fiatalok a jól megérdemelt pihenésüket. Szántó Máté ugyancsak szép sikereket ért el az elmúlt hónapokban, és fiatal kora ellenére jelenleg egy világbajnoki címről álmodozik. A részletekről, további tervekről Korcsog Lászlóval, a csapat edzőjével és Szántó Mátéval beszélgettünk.
3: Sajnálom, Máté, megint ezt hangsúlyozom, de borzasztóan fiatal vagy, és ez annyira szép dolog szerintem. Mennyi esélye van Máténak tényleg ennyire fiatalon világbajnoki címet szerezni? Volt már ilyen a praxisodban? Láttál már más csapatoknál? Tehát ez egy valóban reális cél idén?
4: Utánpótlásról beszélünk.
3: Igen.
4: Volt már világbajnoki döntős versenyzőm. Ugye a Máténak meg ott volt az meg gyerekkorosztályban az Európa-bajnokságról, amiről beszélt, de ott volt például ott két évvel ezelőtt a Szekeres Flórinak egy kadett. Ebben a korosztályban a Máté versenyző világbajnoki döntője második lett, az nem jött összesen, és az a döntő. Volt a Hegedűs Ramónának már az egy idősebb bekezdett, neki is volt már egy VB döntője, szóval most már én is nagyon szeretném, hogy mint egyéni edzőként is egy világbajnoki címnek örülhetnénk. Nem szeretek mindig teljesen az ilyen aranyérmekről beszélni, meg mi lehet egyébként. Egy nagyon nehéz súlycsoportja lesz egyébként, szerintem bőven ilyen 20-25 fő, vagy akár 30 fő elérheti.
3: De nem lehetetlen akkor.
4: Nem lehetetlen. Nagyon jó képes fölvenni a versenyt a csoport legjobbjaival. Én azt gondolom, hogy az ő korosztályában, tehát ez a serdülő kadett egy 42 kg, az egy igazi masszív súlycsoport. Ez egy igazi, ez a zsivány kibosszos fiú gyerekeknek ez az átlag súlya. Egyébként itt biztos, hogy nehéz lesz. Tehát már ha valaki beverekezi magát a legjobb 8-ig, az is egy fantasztikus eredmény egyébként is. Aztán a legjobbak pedig a legjobb 4 között fognak találkozni. Én azt gondolom, hogy ha felkészül és tisztességgel végigcsinálja, akkor én nagyon örülnék neki, hogy az élemért harcolna.
3: Viszont Máté, akkor még egy kérdést azért engedj meg, kérlek. Hogyan fog neked a nyár kinézni? Mennyire veszed komolyan ilyenkor az edzéseket, az edzőtábort? Mennyire figyelsz oda erre?
5: Hát általában oda szoktam figyelni erre, hogy megfelelően edzek, hogy verseny előtt ne sérítsem le magam, meg hogy a...
3: Eljárj az edzésekre, gondolom, igen. Meg hasonlók. Ilyenkor a család mennyire támogat téged, hogy mondják ők is, hogy igen, oda kell figyelni, és észnél kell lenni, és...
5: Igen, szokták mondani. Anyukám vagy apukám, igazából egész családom.
3: Uh-huh. Nyára azért tervezel valami pihenőt itt erre az erős 3 hétre?
5: Hát lesz egy pár táborom, Zánka például.
3: Uh-huh. De ez nem sporthoz kapcsolódik.
5: Nem. Vagy ilyen robotika tábor, és lesz még, meg még rengeteg tábor.
3: Szuper.
5: Szóval be vagyok táblázva nyára.
3: Nem fogsz unatkozni.
5: Nem fog.
3: És akkor, hogyha megvalósulnak ezek a nyárvégi versenyek, utána hogyan folytatjátok a szezont? A te fejedben van-e már naptár, hiszen ugye Mátét hallottuk, hogy ő még nem tudja, de esetleg te már tudod-e?
4: A szeptemberi tanévkezdés, ugye néhány pedagógusként azért mindig a hasztodám, ott szoktam elindulni egyébként. Ez az a klasszikus toborzó időszak. Ismét bevegyünk az ovikba, bevegyünk az iskolákba, és örömmel fogadjuk a legkisebb gyerekeket. Ott az a szeptemberi időszak, hogy véget ért a világbajnokság, ezzel fog eltenni. Tehát október végéig azon arra fogunk fókuszálni, hogy akkor behívjuk a legkisebbeket, és elkialakítsuk az új csoportokat, és akkor ezzel kapcsolatos feladatok. Az őszi szezon már kicsit szabadabb. Valószínűleg egy magyar és egy szlovén vagy egy horvát nemzetközi verseny nézünk ki, de ez elsősorban már nekik versenyzőknek picit a szezon kivezetése lesz, vagy esetleg már fölkészülni a következő szezonra. Nekem például rendkívül izgalmas lesz, mert a kislányom most fog bekapcsolni majd a versenyzés most össze, szóval ez nekem is egy új kihívás lesz, hogy hogyan fogom bírni pszichikailag vagy idegileg ott a pásztor mögött tegülve erre. Én is kíváncsi.
3: Szigorú leszel, vagy nem annyira?
4: Kíváncsi vagyok saját magamra. Hát ez mindig más, tudod már olyan, hogy a saját lányával, a saját gyerekével máshogy kezeli az ember. Nekem ez lesz a kihívás egyébként. Visszatérve a szakmai kihívásokra, fenn kell tartani a felnőtt csoportunkat, nagyon szeretik a résztvevők szerencsére. Meg kell találjam majd magam mellé még azokat a szakmai edzőket, akik... Mm-hmm.
3: Akkor tervezed bővíteni?
4: Természetesen tervezünk bővíteni, vannak is már lehetőségeink, erről még szuper titkosok, ezért nem beszéltek.
3: Majd össze.
4: De mindenképpen muszáj bővíteni a csapatot, hiszen nem lehet egy kézben mindent tartani, hiszen jobb, ha több szem többet lát a lapon, egyébként szélesítsük a szakmai repertoárunkat. Visszatérve egyébként a Máté gondolatára, igen, egyébként, tehát tehát nem csak a, mert a tornateremben kell megvalósítani a fölkészülést, ilyenkor a családoknak a konyhaművészetet kell letenni, hiszen az edzéshez, és ezt tudjuk, hogy milyen fontos, hogy megfelelő étkezés legyen. Az én dolgom meg, hogy ilyenkor verseny előtt eltértsem az elektromos rollertől, a gördeszkától, meg a görkorítól, mert ugye pont említette, ugye, hogy a sérülések ilyenkor a lehető minimalizálni kell őket egy fontos verseny előtt egyébként. Tehát ilyen, én, mint edző, ilyenkor ezeket tartanám, elkobzom és hazaviszem. Tehát igen, tehát a felkészülésnek ugye a laikusok kedvéért mondom, nem csak az edzésen valósul meg, hanem alapvetően ezek a kis dolgok, amelyek kicsiknek tűnnek egyébként, de egyébként sokban befolyásoljuk.
3: De elég csak arra gondolni egyébként, hiszen pont már szerintem a Máté korosztálya az, akinél mondjuk hát, hogy nyári szünetben időben feküdjünk le aludni, meg hasonlók, hát ez nem biztos, hogy a legnagyobb prioritást élvezi, hogy ilyenekben azért szoktál velük beszélni, hogy például az alvás, a pihenés mennyire fontos már az ő korosztályának is?
4: Természetesen, hát amikor otthon a családnál vagyok, azért nem szoktam nyomon követni, és
3: nyilván,
4: amikor elvonulunk edzőtáborba, természetesen ott nagy szigorúság van, és azt a klasszikus értelembe vett 22 órai takarót be kell tartani, hiszen reggel 6:30-kor ott kell, meg kell jelenni teljes szélességben a futóedzésen, vagy esetleg a reggel 9 órás edzésen, mert ott minimum napi 2 edzések vannak. Amikor meg elmegyünk egy ilyen versenyre, hát még inkább egyébként, tehát a kötelező betartani ezeket a pihenés időszakokat, tehát másképp nem lehet teljesítményt, jó teljesítményt elvárni, de ők már tudják, de Máté is már a gondolata, meg az ő szellemi világa már tudja, hogy nem mondom azt, hogy meg kezd egy profi szemléletű lenni, de már jó irányom van annak, hogy pihenésre kell tölteni az éjszakát. Hiába megyünk Jezulóba, nem fogunk a tengerparton itt csörögni este 11 óráig, hanem vacsora után mindenki szépen elmegy aludni, fölkészülünk a videóval leendő ellenfelekből, de hát ez muszáj ezt az irányt követni, nem nyaralni megyünk ki, hanem megpróbálunk érmeket hazahozni idén is.
3: Ugye Máté is mesélt arról, hogy azért is osztálytársakkal, tanárokkal beszélget a sportról, az eredményekről, te is említetted ugye a toborzási időszakot. Nyilván ő maga nem tud, és nem is feladata, hogy toborozzon, de például azáltal, hogy ő mesél az eredményekről, te vettél észre nagyobb érdeklődést a csapat iránt? Nem csak ő feltétlenül, hanem akár a többiek is. Tehát, hogy ők vonzanak be azért sportolókat a csapathoz?
4: Én azt gondolom, hogy már ebben a korosztályban, az 5-6-os korosztályban már kialakultak ezek a kis sportági szemletek. Nagyjából mindenkinek van már úgy kígyosan egy válaszos sportága, jó értelemben bízunk benne, hogy van ugye. Ennek nagyon érdekes dolog szokott lenni az óvodában, amikor bejön egy óvodás, és akkor azt mondja, hogy figyelj, csak holnap reggel a 10 órai közben elmondod, hogy te milyen, hogy érzed magad kickboxon, akkor biztos, hogy másnap föl fog hívni két szülő egyébként. Tehát az óvisok is szájra-szájra adják ezeket az információkat, ami mondjuk a Máté korosztályát illeti, amikor bemegyünk bemutatózni az iskolába, vagy az újkígyósi városnapon körül bemutatózunk, azért kiviszi a 60-80 centis kupáját, azt azért megnézik szerencsére a kicsik meg a fiatalok, hogy nem.
1: Csabai Napló, a Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
0: Sok zene, és még több. Start Rádió.
6: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
6: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
6: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
1: Nagyot lépett előre a Békés Csabai Tobenzó zenekar, hiszen a korábbi hobbi zenélést komolyabb szintre emelve trióvá egészültek ki Rackó Zoli basszusgitárossal. Zenéjük egyediségét a saját számok mellett a különleges, több dalt harmonikusan összefűző mashup feldolgozások adják. A további részletekről a Körös Hírcentrum stúdiójában mesélt a zenekar énekese Wolf Tamás.
2: Említetted, a Tobenzó együttes most már csinál saját dalokat is. És ugye ezt is említetted, hogy ennek az volt az apropója, hogy már úgymond így nem szerettétek volna mások dalait játszani így egyvelekként, hanem szerettetek volna egy kicsit újítani ebből a szempontból. Mikor volt ez a pont, amikor elhatároztátok, hogy na most már saját dalokat szeretnénk írni, és hogy volt ez?
3: Jól emlékszem, akkor a legeslegelső dal ötletemet, az Ilyen vagyok című dalunkat, azt 2022 telén, télelején, január környékén mutattam meg a srácoknak, hogy figyeljetek srácok, mi van, hogyha bedobnánk egy saját dalt is a közösbe, és
2: hogyan reagáltak?
3: Próbáljuk meg együtt feldolgozni, vagy megcsinálni. Nagyon tetszett nekik, örültek egyébként, hogy végre ez a vonal is elindul. Nem az, tehát, hogy nagyon szerettük azokat a dalokat játszani, csak nyilván, hogyha már nagyon sokszor eljátszol valamit, meg ugyanúgy, meg stb., akkor picit bele is un az ember, és akkor most jött egy ilyen frissítés, úgy van, mint saját dal, és mindenki nagyon, nagyon lelkes lett.
2: Koncertjeitekkel amúgy nyomtok még ugyanígy jelen egyvelege? Vagy már csak és kizárólag saját dalokat játszottok?
3: Az utóbbi időben csak saját dalokat játszottunk. Most, ha ugye most új csapat, tehát most már négyen vagyunk, itt már visszajött a dologba az, hogy lehet, hogy kéne egy-két feldolgozás, még csak, hogy legyen valami extra, meg hogy ne csak a saját dalok legyenek, hanem egy ismertebb dalból is meg tudjanak, hogy föl tudjanak mérni minket akár, hogy azt, hogy játsszuk el, stb. Mind a mellett, hogy egyébként törekszünk arra, hogy csak saját dalok legyenek, vagy az legyen fő arányba egy koncerten.
2: Teszem meg, hát azt szerintem az úgy tényleg

0: egyébként bevesztek a repertoárba, vagy tényleg csak a régebbi feldolgozásokat tervezgetitek újra játszani, vagy...
1: Nem, azokat nem tervezzük újra játszani, zsírúj feldolgozásokat szeretnénk. Uh-huh. Vagy inkább úgy megcsinálni, hogy nem, most már nem mesa formában, hanem egy, akár egy korábbi dal, de egészben játszani, tehát hogy úgy a mi stílusunkra formálni egy kicsit.
0: Na, nevezzünk meg egy pár ilyen előadót, vagy pár ilyen dalt, hogy miről is van szó, amik így ilyen kicsit ilyen rokkosabb feldolgozásban elhangzanak egy koncerteteken.
1: Igen, hát amit most jelenleg tanulunk együtt, az a Kiss I Was Made For Loving You.
0: Ó, de csípem, az nagyon
1: ugye egy ilyen klasszikus,
0: az nagyon
1: tehát ilyen vonalra is elmegyünk, akkor Alice in Chains például, When in the Box.
0: Fú.
1: Hát ezek a kicsit ilyen grunge-os, rockos, ilyen vonalba gondolkodunk. Én nagyon szeretem például Blackstone Cherry nevű zenekart, nekem onnan is rengeteg dalötletem van, amit szívesen eljátszanék, tehát sokfelé. De egyébként ugyanúgy, nyilván az egy más a stílus, de nekem ez a screames, uh-huh, hörgős téma is nagyon a szívem csüske.
0: Például ez az Ectomorph, vagy ez már neked nagyon durva, amit az Zoltyáig csinálnak?
1: Én szeretem Zoltyáikat, sőt kifejezetten csípem ezt a stílus, tehát Bring Me The Horizon, uh-huh, Electric Cowboy Sleep, tehát nekem ez abszolút vonalam. Uh-huh. Nyilván most a zenekarra ugye azért valamilyen szinten egyezkedni kell, ők kicsit lazább, lightosabb vonalat képviselnek, de azért igyekszek belevinni néha ezt a kis rekesztést, hörgést a dologba.
0: Említetted, hogy 2021 óta működik a zenekaratok. Voltak-e olyan említésre méltó koncerthelyszínek, rendezvények, amikre nagyon büszkék vagytok, hogy fel tudtatok ott lépni, vagy kaptatok lehetőséget a fellépésre?
1: Hát most, hogy Békésre váltam, nincs, nyilván a Csaba Gyöngye, ő kifejezetten lehetőséget ad nekünk is, meg számos más zenekarnak is, úgyhogy köszönjük szépen nekik ezeket a lehetőségeket, vagy a Stégen, akár bent a kaszinóban, különböző termekből fel tudunk lépni náluk, úgyhogy már is ennek jó kapcsolatot ápolunk, de ami nekem most, hogy személy szerint az egyik legnagyobb élményem, mikor a Mezőberénybe játszottunk a Hooligans előtt.
0: Visszajelzés érkezette felőlük? Vagy akkor már jó állapotban voltak, és nem emlékeznek rá?
1: Hát beszélgettünk velük erről a dologról. Nyilván náluk is rengeteg zenekar van bejelentkezve, akikkel turnézhatnának, de náluk javarészt már le vannak zsírozva ezek a dolgok, tehát ott őket úgymond közkívánatra kérik, és aztán betesznek eléjük valakit, de ők úgy kifejezetten turnét nem nagyon szoktak már csinálni.
0: Vannak-e példaképeid neked személy szerint?
1: Magyarországról, vagy?
0: Akár. Lehet privát személy is egyébként, lehet zenész is, ismert, ismeretlen.
1: Hát nekem pont azért volt a Hooligans egy hatalmas élmény, mert én valamilyen szinten az ő zenéjükön is tanultam meg gitározni, és főleg emiatt nekem a Tóth Tibi, a gitáros, hatalmas példakép volt mindig is, most is az. Beszélgettem is vele egy párszor, már találkoztunk, akár a koncert után is, amikor együtt játszottunk, és nekem az ő gitárjátéka, meg a stílus az mindig is tetszett, és nagyon sok ő általa írt ugye Hooligans dalon tanultam meg nagyon sokféle figurát, harmóniát, vagy bármilyenféle gitárjátékot, úgyhogy én gitáros, nekem ő hatalmas példakép Magyarországon, énekesből, hát most elsősorban külföldi jut eszembe, de egyébként Csipát is bírom, főleg most ez az új vonallal.
0: Tényleg, ami most nagyon bekeményítettek, nem? De most így félfülem, mondjuk még szégyen, nem hallottam ezt az új anyagokat, uh-huh, de legalábbis azt hallottam, hogy eléggé bekeményítettek.
1: Igen, hát ők szerintem most játsszák azt a zenét, amit mindig is szerettek volna játszani, csak megteremtették hozzá a közönséget először.
0: Nem tudom te, hogy vagy ezzel, de nekem így egy időben így a Hooligans-szel kapcsolatban volt egy kis ellenmondás bennem legalábbis, hogy ugye huligánoknak neveztetik, uh-huh, magukat, és a királylányról, meg a szivárványról énekelnek. Úgy véled, hogy az nem teljesen ők voltak, vagy valaki megmondhatta nekik, hogy inkább ezt a populárisabb vonalat vigyék, vagy ez tényleg ez csak egy ilyen kis kikacsintás volt így a részükről?
1: Hogy hát gondolod? Én azt gondolom, hogy mivel ők mindig is a zenéből szerettek volna élni, tudták, hogy kell valami, ami eladható, szóval valamilyen szinten ez igaz is, és mondom, belefolytak ebbe a stílusba, amiatt, hogy esetleg később majd más csinálhassanak, ami most következett be.
0: Nem tudom, hogy menedzseretek van-e, vagy a fellépéseiteket ti magatok szoktátok szervezni, vagy van-e olyan személy, aki felhívja a koncerthelyszíneket és leszervezi?
1: Mi magunk szervezzük a koncerteket, ismerősök kapcsolatok által, de vannak egyébként megkeresések így random módon, úgyhogy de javarészt még saját kapcsolatrendszerből merítünk.
0: Hogy véled egyébként, tehát ugye az említett koncerthelyszíneken kívül mennyire nyitottak a szervezők, illetve a közönségbe a tizenétekre?
1: Nyilván az is fontos kérdés ilyenkor, hogy hol játszunk. Vannak ezek a falunapos témák, vannak kifejezetten rock események, amikre meghívnak minket, és legutóbb Szegeden voltunk például.

0: több zenekaros fellépésem, Szegedi zenekar, Pesti zenekar, meg mi, úgyhogy vannak ilyen megkeresések, vannak saját szervezésűek, mint a Csaba Gyöngyibe is, ahogy említettem, oda majd szeptemberre fogunk menni szintén egy Szegedi zenekarra, hogy az is egy ilyen rockes lesz, de vannak egyébként akusztikus jellegű felkéréseink is, most a nyára is például, itt Dánfokon leszünk, meg Szanazukban leszünk, tehát az ilyen kicsit ilyen akusztikusabb jellegű produkció lesz majd.
1: Egészen véletlenül, képzeld el, valahogy így belebotlottam egy videóba. Nyugi, nem 18 pluszos videó, tehát semmi ilyesiről nincs szó.
0: Akkor sikerült elintézni.
1: Így van. Hogy töröljék, igen. Mindegy, tehát egy tavalyi videóról van szó, és egyedül léptél fel az Utcazene Fesztiválon, tehát amikor azt mondod, hogy akusztikus koncert, akkor gyakorlatilag így erre kell gondolni, jelenleg is, hogy nem száll gitárral, vagy azért a srácokkal együtt?
0: Nem, az azért történt úgy, mert tavaly az Utcazene Fesztivál szeptemberben volt, és a dobosunknak meg augusztusban született meg a harmadik kislánya. Tehát ott már azért egy erős idézőjeles fennakadás volt így zenekaron belül, hogy ő neki ugye ott a családjával kellett abszolút mértékben lennie, és a basszusgitárosunknak, Zolynak se volt jó annyira az időpont, emiatt úgy döntöttünk, hogy közösen, hogy akkor vállaljam be egyedül, nézzük meg, hogy mi történik, kicsit promózom addig is a dalokat, meg ott elgitározgatok, elénekelgetek, és azért alakult így, hogy egyedül mentem az utcazenére. A második utcazene fesztiválon már komplet zenekarra álltunk színpadra.
2: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Rádió. Start Rádió.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. A mai adásban a következő témákról esett szó. A hőségriadó idején még fontosabb, hogy odafigyeljünk a saját egészségünkre, fizikai állapotunkra és a környezetünkre is. Ebben az időszakban sajnos a balesetek száma is megemelkedik, így a rendőrség is jó tanácsokkal látta el a közlekedőket. A témával kapcsolatban Deményiné Tűri Zsanett rendőr századost, a Békés Vármegyei Rendőrfőkapitányság sajtóreferensét kérdeztük. A Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara idén is megszervezte a 6. és 7. osztályosoknak szóló jópálya tábort, amelynek egyik állomása a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szvak József Technikum és Szakképzőiskola volt. A rendezvény célja, hogy a diákok közelebbről is megismerhessék a Békés Csabai Szakképzési kínálatot, így a Cvakban például a cukrászatba nyerhettek betekintést. A részletekkel kapcsolatban Mészárosné Szabó Annát, a kamara szakképzési osztályvezetőjét kérdeztük. A Király Team Kickbox Akadémia újkígyósi csapata az év első felében számos megmérettetésen vett részt, hamarosan pedig megkezdhetik a fiatalok a jól megérdemelt pihenésüket. Szántó Máté ugyancsak szép sikereket ért el az elmúlt hónapokban, és fiatal kora ellenére jelenleg egy világbajnoki címről álmodozik. A részletekről, további tervekről Korcsog Lászlóval, a csapat edzőjével és Szántó Mátéval beszélgettünk. Nagyot lépett előre a Békés Csabai Tobenzó zenekar, hiszen a korábbi hobbi zenélést komolyabb szintre emelve trióvá egészültek ki Rackó Zoli basszusgitárossal. Zenéjük egyediségét a saját számok mellett a különleges, több dalt harmonikusan összefűző mashup feldolgozások adják. A további részletekről a Körös Hírcentrum stúdiójában mesélt a zenekar énekese Wolf Tamás. Önök a Start Rádió Csabai Napló című közéleti információs magazin műsorát hallották, a szerkesztővel Nédó Gézával. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Egyben minden.
1: Start Rádió.
2: Sok zene, és még több.
3: Start Rádió.
2: Magyar óra.
4: Magyar óra.
1: Start Rádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Start Rádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
1: Sok a zene, és még több.
0: Start Rádió.

Start Rádió.

Milyen pontos az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra. Ez a szokott szakadt durva film, a dezsevű nevű revű cinema veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer.

0: Szabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csűszi Viktor. 2026. június 29-e hétfő déli 12 óra van. Mátyás király korát idézték meg az MCC Békés Csabai családi napján. Halad az építők útja második ütemének kivitelezése. Kék kutak segítik a hőség elleni védekezést. Rekord érdeklődés a Körösvölgyi Sokadalom